0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett. Megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtul adta az Úr az ő szabadítását. A népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsanyatok föl, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal, kürtzengéssel, vigadozzatok a király, az Úr előtt! Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik laknak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együtt örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet. Megítéli a világot igazsággal, és a népeket méltányossággal.
4: A 98. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt kívánok minden kedves rádióhallgatónak. A Máté 28:20-ban Jézus azt mondta, íme én veletek vagyok a világ végezetéig. Isten jelenléte veled van. Ott van veled. Sok, amikor bajba kerülnek, vagy szorult helyzetbe kerülnek, elkezdenek agyalni, hogy hogyan másszanak ki abból a helyzetből, elkezdenek barátokhoz, ismerősökhöz fordulni, rossz helyen keresgélni esetleg segítség után, ahelyett, hogy odafordulnának Jézushoz, aki ott van velük. Isten jelenléte ott van veled. Nem azt mondta, hogy majd veletek leszek, mikor mennybe kerültök, hanem ott van veled. Hogyha befogadtad Jézust az életedbe, akkor benned él, veled van, és nem hagy el. Nincs feltételhez kötve az ő jelenléte, nincs feltételhez kötve ez az ígérete. Bárhova mész, a jelenléte mindenhova elkísér. Amikor alszol, amikor dolgozol, vagy tévézel, ott van veled. Akár iskolába mész, akár utazol, az ő jelenléte egész nap ott van veled. És ő szól hozzád. Tanácsol, vezet. Minél inkább tudatosul benned az, hogy ő ott van veled, minél inkább eszerint is gondolkodsz, annál inkább át tudod élni az ő jelenlétét, meg tudod tapasztalni az ő szeretetét, az ő kegyelmét, az ő gondoskodását. Légy tudatában annak, hogy az Úr ott van veled, és egész életeden keresztül vezetni akar, győzelemből győzelembe akar vezetni. Ha gondolod, mondd velem ezt az imát. Úr Jézus, köszönöm neked azt, hogy bennem lakozol, bennem élsz. Köszönöm azt, hogy itt vagy velem, hogy nem hagysz el. Köszönöm azt, hogy te szólsz hozzám, és megígérted, hogy a tiéd meghallják a hangodat, és ma is vezetsz, ma is tanácsolsz, és oda akarok figyelni a te tanácsaidra. Köszönöm azt, hogy jó dolgokat terveztél az én életemről. Hiszek benned, és bízom benned.
2: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek. Kerubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép fölött. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet. Szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet. Jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámolya elé. Szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal együtt, segítségül hívták az Urat, és meghallgatta őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nekik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszú álló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.
0: A 99. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves rádióhallgatónak. A Máté 28:20-ban Jézus azt mondta, íme én veletek vagyok a világ végezetéig. Isten jelenléte veled van, ott van veled. Sok, amikor bajba kerülnek, vagy szorult helyzetbe kerülnek, elkezdenek agyalni, hogy hogyan mászanak ki abból a helyzetből, elkezdenek barátokhoz, ismerősökhöz fordulni, rossz helyen keresgélni esetleg segítség után, ahelyett, hogy odafordulnának Jézushoz, aki ott van velük. Isten jelenléte ott van veled. Nem azt mondta, hogy majd veletek leszek, mikor mennybe kerültök, hanem ott van veled. Hogyha befogadtad Jézust az életedbe, akkor benned él, veled van, és nem hagy el. Nincs feltételhez kötve az ő jelenléte, nincs feltételhez kötve ez az ígérete. Bárhova mész, a jelenléte mindenhova elkísér. Amikor alszol, amikor dolgozol, vagy tévézel, ott van veled. Akár iskolába mész, akár utazol, az ő jelenléte egész nap ott van veled. És ő szól hozzád, tanácsol, vezet. Minél inkább tudatosul benned az, hogy ő ott van veled, minél inkább e szerint is gondolkodsz, annál inkább át tudod élni az ő jelenlétét, meg tudod tapasztalni az ő szeretetét, az ő kegyelmét, az ő gondoskodását. Légy tudatában annak, hogy az Úr ott van veled, és egész életeden keresztül vezetni akar, győzelemből győzelembe akar vezetni. Ha gondolod, mondd velem ezt az imát. Úr Jézus, köszönöm neked azt, hogy bennem lakozol, bennem élsz. Köszönöm azt, hogy itt vagy velem, hogy nem hagysz el. Köszönöm azt, hogy te szólsz hozzám, és megígérted, hogy a tiéd meghallják a hangodat, és ma is vezetsz, ma is tanácsolsz, és oda akarok figyelni a te tanácsaidra. Köszönöm azt, hogy jó dolgokat terveztél az én életemről. Hiszek benned, és bízom benned.
1: Ez volt a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Chance.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Századik Zsoltár. Hálaadó. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel. Menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe, és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel. Adjatok hálákat neki, és áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűség.
4: A Századik Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves rádióhallgatónak. A Máté 28:20-ban Jézus azt mondta, íme én veletek vagyok a világ végezetéig. Isten jelenléte veled van. Ott van veled. Sok, amikor bajba kerülnek, vagy szorult helyzetbe kerülnek, elkezdenek agyalni, hogy hogyan másszanak ki abból a helyzetből, elkezdenek barátokhoz, ismerősökhöz fordulni, rossz helyen keresgélni esetleg segítség után, ahelyett, hogy odafordulnának Jézushoz, aki ott van velük. Isten jelenléte ott van veled. Nem azt mondta, hogy majd veletek leszek, mikor mennybe kerültök, hanem ott van veled. Hogyha befogadtad Jézust az életedbe, akkor benned él, veled van, és nem hagy el. Nincs feltételhez kötve az ő jelenléte, nincs feltételhez kötve ez az ígérete. Bárhova mész, a jelenléte mindenhova elkísér. Amikor alszol, amikor dolgozol, vagy tévézel, ott van veled. Akár iskolába mész, akár utazol, az ő jelenléte egész nap ott van veled. És ő szól hozzád, tanácsol, vezet. Minél inkább tudatosul benned az, hogy ő ott van veled, minél inkább e szerint is gondolkodsz, annál inkább át tudod élni az ő jelenlétét, meg tudod tapasztalni az ő szeretetét, az ő kegyelmét, az ő gondoskodását. Légy tudatában annak, hogy az Úr ott van veled, és egész életeden keresztül vezetni akar, győzelemből győzelembe akar vezetni. Ha gondolod, mondd velem ezt az imát. Úr Jézus, köszönöm neked azt, hogy bennem lakozol, bennem élsz. Köszönöm azt, hogy itt vagy velem, hogy nem hagysz el. Köszönöm azt, hogy te szólsz hozzám, és megígérted, hogy a tiéd meghallják a hangodat, és ma is vezetsz, ma is tanácsolsz, és oda akarok figyelni a te tanácsaidra. Köszönöm azt, hogy jó dolgokat terveztél az én életemről. Hiszek benned, és bízom benned.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Chance.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 101. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek. Te neked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra. Mikor jössz el hozzám? Szívemnek tökéletessége szerint járok az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dolgokra, és a pártoskodók cselekedeteit gyűlölöm. Nincs köze hozzám. A család szív távol van tőlem, nem ismerek gonoszt. Aki titkon rágalmazza az ő felebarátját, elveszítem azt. A nagyra látót és a kevés szívűt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak. A tökéletesség útjában járó az szolgál engem. Nem lakozik az én házamban, aki családságot művel. Aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elveszítem a föld latorjait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gonosztevőt.
4: A 101. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: 102. Zsoltár. A nyomorultnak imádsága, amikor eleped és kiönti panaszát az Úr elé. Uram, hallgass meg az én imádságomat, és kiáltásom jusson te hozzád. Ne rejtsd el a te orcádat tőlem. Mikor szorongatnak engem, hajtsd hozzám a füledet. Mikor kiáltok, hamar hallgass meg engem. Mert elenyésznek az én napjaim, mint a füst, és csontjaim, mint valami tűzhely, üszkösök.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: 102. Zsoltár. A nyomorultnak imádsága, amikor eleped és kiönti panaszát az Úr elé. Uram, hallgass meg az én imádságomat, és kiáltásom jusson te hozzád. Ne rejtsd el a te orcádat tőlem. Mikor szorongatnak engem, hajtsd hozzám a füledet. Mikor kiáltok, hamar hallgass meg engem. Mert elenyésznek az én napjaim, mint a füst, és csontjaim, mint valami tűzhely,

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 102. Zsoltár. A nyomorultnak imádsága, amikor eleped és kiönti panaszát az Úr elé. Uram, hallgasd meg az én imádságomat, és kiáltásom jusson te hozzád. Ne rejtsd el a te orcádat tőlem. Mikor szorongatnak engem, hajtsd hozzám a füledet. Mikor kiáltok, hamar hallgass meg engem. Mert elenyésznek az én napjaim, mint a füst, és csontjaim, mint valami tűzhely, üszkösök. Letaroltatott és megszáradt, mint a fű az én szívem. Még kenyerem megevéséről is elfelejtkeztem. Nyögésemnek szavától csontom a húsomhoz ragadt. Hasonló vagyok a pusztai pelikánhoz, olyanná lettem, mint a bagoly a romokon. Virasztok, és olyan vagyok, mint a magányos madár a háztetőn. Minden nap gyaláznak engem ellenségeim, csúfolóim esküsznek rám. Bizony a port eszem kenyérgyanánt, és italomat könnyekkel vegyítem. A te felindulásod és búsulásod miatt, mert fölemeltél engem és földhöz vertél engem. Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék, magam pedig, mint a fű, megszáradtam. De te, Uram, örökké megmaradsz, és a te emlékezeted nemzetségről nemzetségre áll. Te, kelj föl, könyörülj a Sionon, mert ideje, hogy könyörülj rajta, mert eljött a megszabott idő. Mert kedvelik a te szolgáid annak köveit, és a porát is kimélik. És félik a népek az Úrnak nevét, és a földnek minden királya a te dicsőségedet. Mivel hogy az Úr megépítette Siont, megláttatta magát az ő dicsőségében. Odafordult a gyámoltalanok imádsága felé, és azoknak imádságát meg nem utálta. Írattassék meg ez a következő nemzedéknek, és a teremtendő nép dicsérni fogja majd az Urat. Mert alátekintett az ő szentségének magaslatáról, a mennyekből a földre nézett le az Úr, hogy meghallja a fogolynak nyögését, és hogy feloldozza a halálnak fiait. Hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét, és az ő dicséretét Jeruzsálemben. Amikor egybegyűlnek a népek mindnyájan, és az országok, hogy szolgáljanak az Úrnak. Megsanyargatja az én erőmet, megrövidítette napjaimat. Ezt mondtam, én Istenem, ne vigyel engem az én napjaimnak felén. A te esztendeid nemzedékek nemzedékéig tartanak. Régen te fundáltad a földet, és az egek is a te kezednek munkái. Azok elvesznek, de te megmaradsz. Mindazok elavulnak, mint a ruha, mint az öltözetet, elváltoztad azokat, és elváltoznak. De te ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem fogynak. A te szolgáidnak fiai megmaradnak, és az ő magvuk erősen megáll előtte.
0: A 102. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességed, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útjait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr. Késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formálásunkat. Megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezővirága, hogyha átmegy rajta a szél, nincs többé, és az ő helye nem ismeri többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyezte az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én lelkem az Urat.
0: A 103. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Zsansz.
2: A következő percekben Nemes Pál Kapcsolatok című tanítását hallhatjuk.
3: Kapcsolatok a téma. Ugye ez a második modul már a Blast iskolába, ami a Békesség házának az oszlopairól szól. A békesség házai, hogy miről is szólnak, amikor Jézus kiküldte az ő tanítványait kettesével, és azt mondta, hogy menjetek el minden faluba, városba, és menjetek be egy házba, és ha ott befogadnak benneteket, akkor maradjatok ott, és onnan szóljátok Isten királyságának az örömhírét, onnan induljatok ki, amikor gyógyítotok, amikor szabadítotok, amikor beszéltek hitet, reménységet az embereknek, maradjatok ott azon a helyen. Na, ez a békesség háza, ami befogadja nem csak Isten királyságának az üzenetét, hanem az ezen üzenetet hordó, vivő Isten küldöttjeit. A békesség háza az, ahonnan Istennek a királysága, mint egy hídfő állásról tudja terjeszteni és tovább terjedni az ő, Isten az ő szabadításait, az üdvösséget, gyógyulásokat. Egyszerűen Isten királyságának az alap elveit. Volt egy látása Franznak jó néhány évvel ezelőtt, és igazából így is indult a Blast, hogy Európában minden településen legalább egy békességháza épüljön föl. Így egy cél az is, hogy Magyarországon is minden, nem csak minden városba, hanem minden faluba, minden településen legyenek békességházai. Olyan otthonok, ahol Isten királyságának az alapelvei tudnak érvényesülni, ahol az emberek menedéket tudnak kapni, föl tudnak épülni, helyre tudnak állni, Istennek a szabadítását meg tudják tapasztalni, mert tudja az az otthon, illetve az otthonnak a lakói, tudják, hogy hogyan lehet Istennek a természet fölötti erejét megragadni, behúzni, és belevinni, beleadni emberek életébe, hogy azok meggyógyuljanak, megszabaduljanak, és elkötelezett tanítványokká váljanak Isten királysága terjesztése számára. Na, ezek a békesség házai, és ugye a négy fő alap pillére, az első kettő az elmúlt modulon volt szó, első kettőről a házasság, és a másik pedig a gyereknevelés, és a harmadik, negyedik lába pedig a kapcsolatok és a pénzügyek. Úgyhogy ez a hétvége most a kapcsolatokról és a pénzügyekről szó, és az előző modullal az összekötő kapocs, amiről beszélt a Steve is, hogy a gyermekségről, Isten gyermekségből eljussunk a férfiúságig, egy felelős korig, amikor tudunk uralkodni már, mint királyok, és tudunk, mi volt a hatodik? Ez az, a Darkóra néztem pedig, és az ősz eszembe jutott csak. Az a nyugdíjaskor. Halleluja. Tehát a kapcsolatok, ez igazából csak bevezetés a kapcsolatokba, bevezetés az Isten királysága szerinti, vagy más módon az Atya szíve szerinti kapcsolatokba. Én erről fogok beszélni ma, és holnap lesz ez részletezve, barátságok, meg egyéb különböző szintű kapcsolatokról. Azt mindenképpen leszögezhetjük, hogy Istennek a királysága, vagyis az, amire elhívott bennünket az Úr, az kapcsolatokban nyilvánul meg. Nem tudjuk megélni az elhívásunkat csak a kapcsolatokban. Nem tudom megtalálni az elhívásomat, nem tudod megélni azt, amire Isten kigondolt, eltervezett, Nem tudod megtalálni a benned levő ajándékokat, csak a kapcsolatokban. Egyik kedvenc biblia versem, mint ismeritek többen, a példabeszédek könyvében, hogy ahogy a víz megmutatja az embernek az arcát, ahogy a pataknak a víze megmutatja az ember arcát, úgy az egyik ember szíve megmutatja a másikét. Vagyis az emberi kapcsolatokban tudod megtalálni, fölismerni azt, hogy igazából ki is vagy, milyen ajándékok vannak benned, mert egy dolog az Úrral való kapcsolat, de az Úrral való kapcsolat, hogyha nem kapcsolódik emberekhez közben, vagy mellette valaki, akkor a realitásoktól nagyon könnyen elszakadhat. És az Úrral való kapcsolat mellett elengedhetetlen és szükséges a testvérekkel, barátokkal, szövetséges kapcsolatokba, hogy benne éljek, mert ezeken keresztül kapok olyan visszajelzéseket, hogy igazából mi az én pályám Krisztus testébe, mik azok a kapcsolódások, amelyeken keresztül meg tudom futni azt, amire Isten eltervezett. Tehát, ha megnézed, a elszigetelődéseknek a korában és korszakában élünk, ami azt jelenti, hogy ha megnézed, egy fölmérést néztem, ez 8 évvel ezelőtti fölmérés volt, az azt jelenti, hogy az akkori 8 évvel ezelőtti fölmérés szerint 32%-kal csökkent, ugye az előző 5 évvel azelőtti, tehát 13 évvel ezelőttihez képest, azon családok és házaspárok száma, akik legalább egy hétköznap estét mások társaságába töltenek. Tehát az elmúlt, hát itt a társadalmi fordulat, politikai fordulat utolsó 20 évébe elszigetelődési folyamatokat is láthatunk, a társadalomba elmagányosodási folyamatokat is lehet látni. Olyan folyamatokban vagyunk benne, és aki keresztény, tanítvány, hisz Jézus Krisztusba, ebbe a világban élünk, és hogyha tudatosan mi nem küzdünk ez ellen, az elszigetelődés és az elmagányosodás ellen, akkor óhatatlanul bejön a keresztény élet vitelünkbe és a keresztény élet stílusunkba is az elszigetelődöttség és az elmagányosodottság. Istennek pedig az eleve való célja is az volt, amikor azt olvassuk, emlékeztek, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, amikor ezt a Biblia verset olvassuk, akkor általában csak a házasságra gondolunk. Akkor csak arra gondolunk, hogy Ádám egyedül van, és kellett hozzá egy nő, Éva. De ez nem csak erre vonatkozik, hanem nem jó az embernek egyedül lenni, ez minden egyes társas kapcsolatra vonatkozik. Ez igaz a nőre is. Mert nem azt mondta pusztán, hogy nem jó a férfinak egyedül, hanem nem jó az embernek egyedül. Ugyanúgy nem jó a nőnek sem egyedül, mint a férfinak sem jó egyedül, és itt én úgy hiszem, hogy ez nem csak egy ilyen szexuális hiányból vagy szükségből fakadó dolgokra mutat rá Isten, hanem arra teremtett, arra formált, arra alakított, azért hozott létre bennünket, hogy kapcsolatokban éljünk, kapcsolatokban létezzünk, kapcsolatokban éljük meg az elhívásunk teljességét. Ha belegondolsz, nem való az embernek az egyedül lét. Amikor én még általános iskolás előtt voltam, óvodás, azért nem mondom óvodám, mert sose jártam óvodába. Sokszor játszottam, amikor elvégeztem a otthoni munkákat, amikor nem látta senki, olyanokat játszottam, ami az én világképem szerint Isten szolgálata. Tehát, mit tudom, én volt úgy, hogy papot játszottam, mert katolikus családban nevelkedtem. Volt úgy, hogy mint Assisi Ferenc, mert hát láttam tőle egy filmet, hát beszéltem meg, a hangyákat összeterelgettem, és mondtam nekik Istennek a szeretetét, meg a verebeket, stb. Erről beszéltem, de tudtam, hogy én nem akarok pap lenni, ezt akkor is tudtam, és tudtam, hogy én nekem gyerekeim lesznek, tudtam azt, hogy lesz feleségem, mert tudtam, a szívemben benne volt, hogy én nem magányos, sosem leszek magányos. Ezt tudtam. Óvodás koromban totál biztos voltam benne. Ha visszanézek az életemre, sose voltam magányos. És Isten, tudod, vannak ezek a régi vadnyugati filmek, cowboy filmek, ez a magányos vadnyugati harcos, utána a modern emberek, a magányos igazságszolgáltató, igazságosztó, harcos, Rambók, stb. Stb. De az a helyzet, hogy ennek semmi köze a valósághoz. Isten úgy alkotott meg férfit is, nőt is, hogy arra van képességed, hogy kapcsolatokban élj. Arra van alapvető vágyod, szomjúságod és éhséged, hogy kapcsolatokban teljesedj ki. Ez természetesen elsősorban Istennel való kapcsolatra vonatkozik, de ez igaz az emberekkel való kapcsolatban is. Amikor szolgálsz emberek felé, mint pásztorként szolgálsz, vagy akármilyen más módon szolgálsz, akkor azt veszed észre, hogy amíg házasság nélkül vannak az emberek, addig arról ábrándoznak, hogy egy kapcsolat majd képes minden hiányt betölteni az életükbe. Aztán, amikor szolgálsz tovább, mint pásztor, vagy akár hogyan, a házasok felé, mert szolgálsz a házasok felé is, akkor azt veszed észre, hogy sok csalódás van, mert az ábrándok nem váltak valóra. Mert az a helyzet, hogy képtelen az a drága betölteni a szükségeidet. Képtelen az a fantasztikus, csodálatos teremtmény betölteni a szükségeidet. Legalábbis mindet. Nem tudja. Bár nagyszerű a házastársad, mégis vannak olyan szükségeid, amit nem tud egy házastárs sem betölteni. Én olvastam egy könyvet a John Ortbergtől, legalábbis egy részét, nem olvastam végig. Ő a végén van egy ilyen összefoglaló, ott pedig az van, hogy a tökéletesség elvárása csak is a felületes kapcsolatok terméke. Tehát amíg te a tökéletességet várod el a másiktól, az azt jelzi, hogy te felületes kapcsolatokat élsz meg. Mert egy idő után, amikor egy szintnél tovább mész bárkivel való kapcsolatba, aki nem Isten, az rájössz, hogy ő nem a tökéletes. Ez biztos. Van, akivel hamarabb rá tudsz jönni, tehát bátorítalak így a velem való kapcsolatba, és lehet, hogy velem hamarabb följön ez a megvilágosodás. Amikor ez följön valakibe, akkor egyből kétfajta döntés jön, választási lehetőség jön, hogy mindenkit ott hagysz, vagy ott akarsz hagyni, és egy döntést hozol, hogy nem akarod magadat kiszolgáltatni. És elszigetelődött, magányos életet akarsz élni. Én szeretném most kifejezetten fölhívni minden jelenlevőnek, és azok minden ismerősének, és az ismerőseik ismerőseinek a figyelmét, hogy ez zsákutca. Olyan korban élünk, hogy ez korszellem. Korszellem a szingliség, korszellem az elszigetelődöttség. Hát emlékszem, amikor 10 emeletes házban laktunk, nem tudtam, hogy kik laknak az emeleten a szomszédba, se jobbról, se balról. Ez a keresztény életemnek az elején volt, és emlékszem, hogy talán 2-3 ilyen albérlet után döbbentem meg, hogy ott élek emberek mellett, és azt se tudom, hogy kicsoda. És utána tudatosan elkezdtem ezen változtatni, hogy akarjam tudni, hogy akarja a bensőm azt, hogy kik vannak körülöttem, és itt most nem keresztényekről beszélek, emberekről beszélek. Amikor valaki egy elszigetelődött, különálló, magányos életet, magányos, űrhajós életet akar élni, mert tudod, az aki lebeg, az, aki szellemi, tehát ilyen magányos, szellemi, űrhajós életet akar élni, az elszáll. Tehát az űrhajós is, tudjátok, a tragédiája az lenne, ha nem lenne kikötve. Mert ha nincsen az a zsinór, neki annyi. Egy darabig él, amíg az a hátizsák, meg a tartályok éltetik, stb. Aztán neki annyi. Sok keresztény is úgy van, hogy eljár összejövetelekre, és ezeket az oxigén tartályokat és az éltető készülékeket betölti, föltölti, és akkor kész, lebeg tovább. De Isten rakott rád, nem is egy csomó köteléket, amivel észrevétlenül azt veszed, azon találod magad, hogy már nem is lebegsz, ott vagy a földön, pedig nem akartál benne lenni. Benne vagy X-nek, Y-nak, Z-nek az életébe, benne vagy problémáknak a közepébe. Miért vagyok itt? Olyan jól éreztem én magasságban, szellemben, az Úrral való közösségben magamat. Sose voltál még így, természetesen. Ez az egyik választásod, hogy elmenekülsz. A másik választásod, amikor rádöbbensz, hogy nincsen tökéletes ember. A másik pedig az, hogy döntesz tudatosan, igen, barátságokat és kapcsolatokat választok nem tökéletes emberekkel. Ilyen emberekkel fogom leélni az életemet. És miközben ezt csinálom, én magam is változok. Ő is fog változni. De rájövök arra, hogy ahogy odaszánom erre tudatosan magam, az ő tökéletlensége által fogok tökéletesedni. Tudom, hogy ebbe is lehet egy kis önzés, de van ebbe egy olyan, hogy néha figyelned kell valakit, aki valamit szenvedélyesen szeret, hogy te is megszeresd azt a valamit. Például, sose szerettem pecázni. Nem értettem, hogy mit töltenek annyi időt az emberek ott. Tehát annyi mindent lehetne csinálni. Tudnék úszni, aludni, olvasni, beszélgetni, jót enni. Az meg csak fogja a botot. De jó néhány évvel ezelőtt kiültem egy tópartra, és néztem, hogy mit csinál a két férfi volt, aki nagy pecás volt, és órákig őket néztem. És elkezdtem nem csak elképzelni, hogy mintha már éreztem volna, úgy éreztem, mintha érezném, nem is olyan rossz dolog ez a pecázás. Tényleg van ebbe egy öröm. Ő is fog változni. De rájövök arra, hogy ahogy odaszánom erre tudatosan magam, az ő tökéletlensége által fogok tökéletesedni. Tudom, hogy ebbe is lehet egy kis önzés, de van ebbe egy olyan, hogy néha figyelned kell valakit, aki valamit szenvedélyesen szeret, hogy te is megszeresd azt a valamit. Például, sose szerettem pecázni. Nem értettem, hogy mit töltenek annyi időt az emberek ott. Tehát annyi mindent lehetne csinálni. Tudnék úszni, aludni, olvasni, beszélgetni, jót enni. Az meg csak fogja a botot. De jó néhány évvel ezelőtt kiültem egy tópartra, és néztem, hogy mit csinál a két férfi volt, aki nagy pecás volt, és órákig őket néztem. És elkezdtem nem csak elképzelni, hogy mintha már éreztem volna, úgy éreztem, mintha érezném, Nem is olyan rossz dolog ez a pecázás. Tényleg van ebbe

se szerettem pecázni. Nem értettem, hogy mit töltenek annyi időt az emberek ott. Tehát annyi mindent lehetne csinálni. Tudnék úszni, aludni, olvasni, beszélgetni, jót enni, az meg csak fogja a botot. De jó néhány évvel ezelőtt kiültem egy tópartra, és néztem, hogy mit csinál a két férfi volt, aki nagy pecás volt, és órákig őket néztem. És elkezdtem nem csak elképzelni, hogy mintha már éreztem volna, úgy éreztem, mintha érezném, nem is olyan rossz dolog ez a pecázás. Tényleg van ebbe egy öröm. Mert láttam ezeket az embereket, ahogy csinálták. És tudod, amikor elkezdesz olyan embereket nézni közelről az életüket, akik szeretik, rajonganak az Úrért, egyszerűen szenvedélyesen betölti az életüket az, hogy imádják az Urat. Lehet, hogy előtte meg se fordult az agyamba, hogy lehet ilyet. Én nem tudom, hogy ti hogy lettetek keresztények, amikor én megtértem, én nem voltam az a szenvedélyes imádkozó. Finoman fogalmazva. És egyből ilyen ifjúsági konferenciákra hívtak el barátok, és az volt, hogy a szabad időben is fölmentek a padlásra imádkozni. Mikor le lehetett volna menni a Balatonra, és stb. Ezek meg mentek föl imádkozni, és hát persze az összes ismerősöm fölment imádkozni, hát most hova menjek én is? Hát én is fölmentem imádkozni. És roppant unalmas volt számomra az elején. De hogy, ahogy láttam, be volt csukva a szemük. Érted? Órákon keresztül meg profétáltok meg, és akkor néztem, hogy mit csinálnak, és valahogy belém jött egy vágy. Belém jött egy szenvedés, elkezdtem én is néhány nap után, elkezdtem szenvedélyesen imádkozni. Azon kaptam magam, hogy a hét második felén meg se fordul a fejembe, hogy a fürdőgatyát fölvegyem. Mert mikor vége volt az ebédnek, egyből már mentünk föl imádkozni, és órákig imádkoztunk. A kapcsolatoknak óriási ereje van, hogy mit kapsz, mit veszel át azoktól, akikhez kapcsolódsz. Ezért, amikor arról beszélünk, hogy kikkel kapcsolódunk, neked, mint apának, mint anyának felelősséged van, hogy kikhez engedett kapcsolódni a gyerekeidet. Nekem, mint gyülekezet vezetőnek felelősségem. És Isten félelmem. És azt tudom mondani, egy feladatom, hogy oda nézek, hogy kikkel kapcsolódnak az emberek. Erre nem volt olyan nagy lelkesedés. De az a helyzet, hogy azért számomra fontos, mert nem mindegy, hogy kikhez kapcsolódnak. Számodra sem mindegy, hogy kihez kapcsolódik a fiad vagy a lányod. Persze, hogyha azt mondod, hogy dehogy nem, hát ő bölcs és okos, és el tudja dönteni. No, akkor azt mondom, hogy 17-18 éves lányod van, elengeded-e két hétre ide meg oda mondjuk az osztálytársaival, akik mondjuk egy se keresztény. De mindegyik fiú le akar vele feküdni. Vagy csak nem is a fiúk, csak. Ma már ilyen él. Igen. Tudod, a legtöbb ember sose szeretné meg Isten szeretni, ha nem látna olyan embereket, akik szenvedélyesen élnek az Úrral. Legtöbb ember soha se tanulnánk meg szenvedélyesen az Urat dicsérni, ha nem látnánk olyanokat, akik belefeledkeznek Istennek a dicséretébe, imádásába. A legtöbb ember soha se szerettünk volna meg imádkozni, ha nem láttunk volna olyan embereket, akik örömüket lelik abba, hogy az Úrhoz kiáltanak és emberekért közbejárnak. Nem? Isten a kapcsolatokat, ha megnézed, mindig Istennek és Isten királyi uralmának kell a kapcsolatok középpontjában lenni. Amikor a kapcsolatokban nem ez van a középpontban, akkor valami felkiáltójá van. Akkor már valami oda kell figyelni.

0: Rodor bekapcsol. Mikor a kapcsolatokról beszéltünk, talán egy másfél évvel ezelőtt, akkor elhangzott egy olyan mondat, ami bennem nagyon megmaradt. A kapcsolatok nem azt jelenti csak, hogy akkor nem kapcsolódhatnak a gyerekeink, vagy nem kapcsolódhatunk mi, nem keresztényekhez. Dehogy nem, muszáj kapcsolódnunk, hát úgy tudnak megtérni. Sőt, lehetnek, és jó, hogyha vannak barátok is. De azokban a kapcsolatokban egyáltalán nem ugyanúgy működnek a dolgok, mint egy ugyanolyan értékrenddel bíró személy életébe, ugyanolyan prioritásokat megélő személy életébe, aki az én szövetséges társam, barátom vagy házastársam. Vele ugyanazok az értékrendek. Egy világban élő emberrel, akivel egy baráti kapcsolatot élek, csak egy irányú lehet. Mert neki nem Isten, és nem Istennek a királysága, a királyi uralma az elsődleges. Ezért nem engedem, hogy én változzak hozzá, én térjek meg hozzá. Nem azért, mert olyan kevés vagyok, meg olyan fölfúvalkodott vagyok, hanem azért, mert tudom, hogy a mindenható Isten, az örökkévaló van bennem, ő él bennem, és azt akarja, hogy ő megismerje Istent, aki bennem él. Neki kell ehhez változni. Akármilyen szoros kapcsolatot él meg valaki, bár barátság, munkatársi, szövetségi, házastársi kapcsolat, a barátság sem lehet ürügy arra, hogy elnézem a másik, a társam életébe a bűnt. Vagy az Isten fele való engedetlenséget. Vagy a fele való szembemenést. Nem lehet ürügy az, hogy most szeretjük egymást. Persze, hogy szeretjük egymást, de János apostol azt mondta az ő levelébe, hogy azt szeret engem, aki megtartja az én parancsolataimat. Amen. Tudod, emlékszel, amikor Dávid vétkezett, akkor odaadta a papírt, a levelet Uriásnak, amiben a saját halálos ítélete volt vázolva. Az odaadta olvasatlanul, mert megbízott Dávidba, odaadta Joábnak. Joáb a hadvezére volt Dávidnak, de nem volt barátja. Ha barátja lett volna, egyből fölvette volna a mobilját, és azt mondta, Dávid, hát kapjál már a fejet, ezt nem csinálhatod. Ebből meg kell térni, ez gyilkosság. De ő nem volt a barátja, neki érdekkapcsolata volt vele. Úgy került a pozícióba is, érdekből. A barátságok, a kapcsolatok, mindig nagyon fontos, hogy meglássuk, hogy a középpontban mi van? A középpontban ki van? Ki van a centrumban? Isten van a centrumban? Isten van a középpontban? Az Atya? Jézus Krisztus az ő karaktere, személyisége? A Szent Szellem vezetése, kijelentése, ajándékai? Például jó gondold meg a házasságkötés előtt, hogyha nem tudsz azzal a leendő házastársaddal ezekről, az Atyáról, a Fiúról, Szent Szellemről, ezeknek a dolgairól, megnyilvánulásairól, ajándékairól, vezetéseiről, kijelentéseiről nem tudsz beszélgetni. Akkor ne gondold, hogy főhúzod a gyűrűt, kimondod az igent, és attól a pillanattól kezdve úgy magától megy. Nem. Számomra egy kulcs kérdés volt, hogy olyan embert vegyek el feleségül, akinek van kijelentése, van látása, aki az Úrról, az Atyával, a Fiúval, a Szent Szellemmel való kapcsolatról, és akivel mikor beszélek, akkor inspiráljon, hogy belőlem is kijöjjenek ezek. És én is tudjak olyan dolgokat adni, ami belőle is több dolgot hoz ki. Ez fontos. De ezért imádkozni kell. Ne azért imádkozz csak, hogy megjöjjön a fehér lovon a herceg, hanem hogy milyen legyen. És ne a külsejére gondolsz, az hosszú, szőkehajú, kékszemű, lágy férfi, mint amit a Steve mondott. Zeffirelli film volt az, vagy melyik Jézus film. A lényeg az, hogy a kapcsolatainkban az első Isten és Isten királysága legyen. Amen. Ebben meg tudunk állapodni. A kapcsolatok tudnak segíteni abban, hogy ki tudjunk jönni a tökéletlenségeinkből. Nem tudom, hogy melyiktek vette azt észre, lehet, hogy ez csak számomra ilyen nagy fölismerés volt, hogy könnyebben észrevettem a tökéletlenségeket másokba. De segített ez nekem abba, hogy rájöjjek, hogy valószínű ők is így vannak velem. De segítenek a kapcsolatok, hogy kijöjjünk ezekből. Prédikátor könyve, 4. fejezet, 9-12, ismerős. Ezeket a verseket is leginkább ugye a férjek és a feleségekre szoktuk házasság kötésekkor, meg stb. Egyes oktatáskor használni, de nem csak arra vonatkozik. Sokkal jobban van dolga a kettőnek, mint az egynek. Nem azt mondja, hogy egy fiúnak, meg egy lánynak. Jobban van dolga kettőnek, mint egynek. Mert azoknak jó jutalmuk van az ő munkájukból. Ha megnézed azt a héber szót, ott nem csak egy ilyen 8,5 órás munkavégzésről van szó, hanem harcokról, gyötrődések, nyomások, ezekről van szó. Tehát jutalmuk van, amikor együtt gyötrődnek, együtt kínlódnak, együtt vannak nyomás alatt. Ezeknek fantasztikus gyümölcsei vannak. Miért? Mert ha az egyik közben el is esik, az fölemeli akkor a másik a társat. Aki pedig csak egyedül van, mint a magányos farkas, ha elesik, nincsen, aki fölemelje őt. Ha együtt fekszenek is ketten, persze ezt gondolod, hát már akkor csak férfi-feleség le. Ha együtt fekszenek is ketten, megmelegszenek. Az egyedülvaló pedig milyen módon melegedhetik meg? Mondott, hogy erre találták ki az elektromos párnát. Ha az egyiket megtámadja valaki, ketten ellene állhatnak annak. És a hármas kötél nem hamar szakad el. Tehát figyeld meg, ezek a beszédek arról szólnak, hogy szükségünk van a kapcsolatokra, és arra, hogy ápoljuk ezeket a kapcsolatokat. Miért? Mert független attól, hogy mennyire vagyok erős, vagy nem erős, ha van melletted egy hűséges, Úrba bízó ember, egy barát, akkor megsokszorozódik a te erőd. És ez akkor jön ki, amikor próbába vagy. Ez akkor látszik meg, amikor szükségben vagy. Amikor harcok vesznek körül. Akkor jössz rá, hogy a pokol kapui se tudnak diadalmat venni rajtunk. A héten most minden este imádós, dicsőítős összejövetelek voltak, profétáltunk, áldottunk, és fantasztikus dolog. Néhány nap alatt konkrét embereknek az életében láttunk változásokat. Így van? Nem mondom el, hogy miket. De ez azt jelenti, hogy vannak kulcsok, amiket az Úr az eklézsia kezébe adott, hogy tanuljunk meg vele bánni, hogy kinyissunk dolgokat. Vagy van olyan, amit be kell zárni. Van olyan, amit meg kell kötni, van, amit meg kell oldani. De rájövünk egy idő után, hogy ahhoz, hogy nagyobb dolgokat meg tudjunk nyitni, vagy be tudjunk zárni, meg tudjunk oldani, vagy meg tudjunk kötni, nem vagyok elég egyedül. Kimondom ugyanazok a szavakat, és nem történik meg. De amikor testületileg csináljuk meg, és ehhez szükségesek a kapcsolatok. Mert nem csak arról van szó, hogy most sokan mondjuk, hanem arról van szó, hogy úgy mondjuk sokan, hogy a te szíved meg az én szívem egybe van kötve. A te szíved meg a melletted levő szíve ugyanúgy egybe van köttetve. És amikor egy szívvel, egy akarattal kimondunk, oldunk, kötünk, akkor utána a szemeinkkel látjuk, hogy az igaz, és valóságos, és működik. Kapcsolatok ezért vannak. Ha egyedül vagy, akkor legyőzhető vagy. Nem igazok ám azok a nagy kalandfilmek, amikor az egész két és fél órás filmet, ami persze 25 évet végigölel a történetbe, végigharcolja legalább három hadsereggel szembe, sok tízezer emberrel, mindenki fölött győz, persze néha kicsit elfárad, néha már éppen csak utolsókat tudja kinyújtani a kardért, de aztán végül mégiscsak győz. Tehát ezek el kell felejteni. Nincs ilyen. Ez úgy működik, hogyha testületileg csináljuk. Ez úgy működik, ha nem egyedül akarod megcsinálni. Ez úgy működik, hogy Krisztus testeként csinálom. És benne vagyok a testbe, és kapcsolódok. Nem fog legyőzni az ellenfél. Nem fog legyőzni se a bűn, se az átok, se a félelem, a betegség, se a nyomor. Nem tud legyőzni téged, de ehhez szükséges a megfelelő kapcsolatok. Isten királyságába, amikor élünk, úgy tudunk élni, hogy erről van egy kijelentés. Először is az atyával való kapcsolatról. De Isten királyi uralmáról is szükséges, hogy legyen kijelentésünk. Hogy vajon valamilyen módon lássuk. Izajás próféta mondja, látsz széles királyságot. A királyt ékességében látják a te szemeid. Tehát az azt jelenti, hogy a kérdés, Isten királysága milyen széles bennem. Isten királysága mennyire tudod kiszélesedni, kitárulni, kitágulni Istennek a uralma a szemeimbe, a szívembe. Ez azért kérdés, mert ahogy a kapcsolataid tágulnak, úgy tágul Isten királyságáról és királyi uralmáról is a kép. Ahogy kijelentéseket kapok az emberekkel való kapcsolatokról, ahogy kijelentéseket kapok a férjem, a feleségem, a gyerekeim, a szülőimmel, testvéreimmel, szolgáló társakkal, szolgálati ajándékokkal, a gyülekezetbe a többi emberekkel, más gyülekezetekkel, más gyülekezet vezetőivel, más városba, más országba levő gyülekezetekkel való kapcsolatokról. És azokat el tudom helyezni, mint Krisztus testébe, Isten kijelentett igazsága szerint. Az azt jelenti, hogy elkezd tágulni a szívem, a lelkem, a szellemem, és elkezdek szélesebb királyságot látni. És rájövök, hogy sokkal nagyobb. Sokkal szélesebb, sokkal hatalmasabb, mint amit valaha gondoltam. Most, amit gondolok, amit tudok, amit ismerek, ami kijelentetett számomra Isten királyságáról, tudom, hogy 5-10 év múlva ennél sokkal szélesebb lesz. Mert nem csak úgy értem az Izajás 9:6-7-et, hogy az ő uralma növekedésének nem lesz vége, hogy az egyre több ember fölött, ez is igaz, vagy egyre több területen, ez is igaz, de úgy is értem és hiszem, hogy én bennem egyre több területet vesz birtokba, egyre inkább kiszélesedik, egyre jobban tud használni téged, egyre jobban tudsz a királyságnak a törvényszerűségei szerint mozogni, a törvényszerűség, a szellemi törvényeket fölismerve, emberek építésére, gyógyítására, bátorítására lenni. Ehhez pedig szükségesek a kapcsolatok. Hogy a kapcsolatokban fölismerjem, hogy mi Istennek az akarata, mi Istennek a terve. 1 János 1, 1-től 3-ig ismeritek azokat a verseket, amiket ott János, ahogy elkezdi a levelét, azt mondja, hogy ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, szemeinkkel láttunk, szemléltünk, kezeinkkel érintettünk az élet beszédéről, ez az élet megjelent, láttuk, tanúbizonyságot teszünk róla, hirdetjük nektek az örök életet, ami az atyánál volt, de megjelent nekünk, amit hallottunk, láttunk, hirdetjük, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. És pedig a mi közösségünk az atyával, a fiával, Jézus Krisztussal. Melyikőtök tudná azt evangelizáláskor nagy bátorsággal hirdetni. Azért jöttünk, hogy közösségetek legyen velünk. János ezt írta. Tehát micsoda identitása volt a Krisztusban. Micsoda identitása volt az Atyával való kapcsolatban. Azért jöttem, azért írom le ezeket, azért prédikálok, hogy közösségetek legyen velem. De ő elmondja, hogy azért írom le ezeket, hogy közösségetek legyen velem, az a közösség, ami nekem van az Atyával, és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Ő tudta, hogy neki olyan közössége van az Atyával, tudta, hogy olyan közössége van a fiúval, Jézus Krisztussal, tudta, hogy olyan közössége van Szent Szellemmel, ami bármelyik ember életébe bejön, meg fogja változtatni az életüket. És azt mondta, hogy ezt akarom, hogy legyen közösségetek velem. Ehhez meg kell nyílni, figyel, nem csak ilyen spirituális módon, ilyen szellemi módon Isten fele, hanem meg kellett nyílni János felé. Meg kellett nyílni az emberek szívének János felé. És bizony, ez így van a hétköznapokban is. Nagyon sok keresztény azért nem tudja átélni az Istennel való kapcsolatnak a mélységét, magasságát, szélességét, hosszúságát nagyobb módon, mert nem nyílik meg a szív a másik ember a testvére felé. Ahogy Pál apostol mondja a korintusiakhoz, hogy szorosságban vagytok, a szívetekbe, nem férünk bele. Arra kérlek, hogy nyissátok meg a szíveteket, hogy beleférjünk. És azt mondja Pál, amikor bele fogunk férni, Istenből fog belétek több férni. Az ő természetéből fog az Atya többet megosztani tudni veletek. Jézus Krisztusnak a karakteréből több minden fog belén férni, hogyha többetek belén fér. Érdekes dolog ez. De Isten a saját képmását teremtett bennünket, azért működik így. Ilyen. 2 Korintus 13-ban a 14-es vers azt írja 2 Korintus 13, a 14. Mondjuk maradjunk a 13-asnál. Van, amelyik verzióban van 14-es is. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme és az Istennek szeretete és a Szent Szellem közössége legyen mindnyájatokkal. Tehát itt a közösségről beszél. Amikor a gyerekeiddel foglalkozol, akkor azért tanítatod, azért neveled többek között, hogy sikeres legyen. De nem az iskolai sikerek fogják sikeressé tenni. Nem a tanulmányi eredmények. A megszerzett diploma minősége, vagy ez, vagy az, vagy amaz, hanem a kapcsolatai teszik őt sikeressé, vagy sikertelenné. A nyelvtanulás nem azért gyömöszöljük, mert hogyha van egy nyelvvizsga, akkor x ponttal több van a fölvételin, vagy akkor x forinttal többet kapsz a munkahelyeden, mert egy átsorolás másik kategóriába esel. Ez is igaz, de nem ezért kell tanulni, hanem a nyelvtudás miért szükséges? A kapcsolatokhoz. Az a helyzet, hogy a mi generációnk itt, ebbe az országba, és tudom, hogy a többség, akkor már nem ez a generáció, de az a helyzet, hogy a mi generációnk, az a generáció, ami ezt nem értettük meg. Nyomadtak, mi 12 évet tanultunk oroszul, de nem biztos, hogy most tudnék beszélni. Aga gavarit, i rákupáva vódu. Erre emlékszem, ez a rák meg a holló meséje. Meg a mi atyánkot, mert azt minden, a gimnáziumban minden orosz óra előtt elmondtuk. Katolikus gimnáziumban jártam. Ószlávul. amit a kutya se ért már. Tanultunk ugye angolt is, de 1977-ben vizsgáztam belőle, és utána nem használtam. És amikor találkozol egy angolul beszélő emberrel, és általában az angolul beszélő emberek természetesen kivétel a jelenlevők, mert a kivétel, mert ők tényleg kivételek, tehát ez nem udvariasság. Általában nem akarnak más nyelven megtanulni. Mert természetesnek veszik, hogy mindenki más angolul fog megtanulni. De Darko is megtanult szlovénul. Steve is megtanult szlovénul, meg még mit tudom én, hogy hol. Tehát német, meg az úr tudja. De az a helyzet, hogy tudomásul kell vennünk, hogy a magyar az nem világnyelv. Még. Szóval a gyerekeket meg kell tanítani a kapcsolódási képességet. Kifejleszteni bennük. Meg kell tanítani őket, hogyan kapcsolódjanak, hogyan vegyenek föl, hogyan építsenek kapcsolatokat, hogyan alakítsanak kapcsolatokat. Mire figyeljenek oda a kapcsolatokba. Ez igaz a természetes gyerekeknél is, de igaz a szellemieknél is. Ha házi csoportot vezetsz, gyülekezetet vezetsz, egyszerűen meg kell tanítani az embereket, hogy hogyan kezdjenek kapcsolatokat, hogyan indítsanak, hogyan alakítsanak, formáljanak. Egy-egy kapcsolatban mire figyeljenek oda? Nem jó, amikor csak az egyik fél dominál, amikor két emberről van szó. Nem jó, amikor az egyik akarja csak változtatni a másikat. Az nem jó. A házasságkötésünk elején leginkább én akartam meggyúrni a Katit. Halleluja. De túlélte, azt mondja. Dicsőség az Úrnak. Tudod, sokkal fontosabb a kapcsolódási képesség és kapcsolattartási, kapcsolatkiépítési képesség egy embernél, mint az, hogy milyen IQ-ja van, milyen értelmi képességei vannak. Sokkal fontosabb a sikerhez. Akkor lesz sikeres, hogyha a kapcsolataiba átéli, hogy tud adni, és tud kapni, tud elfogadni. A gyülekezetünkben is látom azt, hogy vannak emberek, akik nehéz, hogy elfogadjanak. Ezt meg kell tanulnunk. Mert sokszor, ahogy elfogadjak dolgot, meg kell alázkodnom. Miért? Mert azzal elismerem, hogy az nincs meg nekem. Az hiányzik. De ettől én nem vagyok alacsonyabb rendű. Egyszerűen csak elismerem azt, hogy nem vagyok tökéletes. De attól még, hogy elismerem, hogy nem vagyok tökéletes, hidd el, hogy nem csinálsz semmi rosszat. Egyszerűen csak a realitás érzéke növekszik az embernek. 1 Péter 1.22 az egyik legmarkánsabb biblia vers ezzel a témába itt a bevezetésnél. 1 Péter 1.22. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való testvéri szeretetre tisztítva meg a szellem által, egymás tiszta szívből buzgón szeressétek. Figyeld, a kapcsolatokhoz a kulcs a szívnek az állapota. Tehát, hogy most az van benned, hogy szeretnéd megnyitni egy barátnak a szívét, akkor a kulcs ehhez a te szíved. A te szíved. Ha tartós, jó, építő, számodra bátorító, vigasztaló, szeretett csatorna kapcsolatokra, azért mondom így, mert oda-vissza, kapcsolatokra vágysz, akkor egyszerűen a szívembe be kell, hogy húzzam Azt a szeretetet, aminek sosincs vége. Lehetséges ez? Igen. Mert azt mondja, lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való testvéri szeretetre, és itt az emberbaráti, a fileó szeretet, a Philadelphia szeretetről van szó. És erre a szívemet az igazság iránt való engedelmességben tisztítja meg a Szent Szellem. És hogyha elkezd megtisztulni a lelkem, elkezd megtisztulni a pszichém, a gondolataim, az érzéseim, az akaratom, nem akarom, nem akarom. Na hát ebből kell az igazság iránt való engedelmességben megtisztulni, hogy akarom, akarom, Uram, azt, amit te akarsz, akarom. Egymást tiszta szívből buzgón szeresétek. Itt viszont már az agapaó van, vagyis az a szeretet, ami, mit mond Isten, hogy mikor múlik el? Soha. Ma van 24-e, Szent Iván. Éj? Ugye régen ilyenkor volt a napi egyenlőség. Régen, évszázadokkal ezelőtt, június 24-e volt a leghosszabb nap. A földtengelyének a ferdesége is változik, meg stb. És most már a leghosszabb nap, jelen pillanatban 21-e. De ezért maradt azért a Szent Iván éji tűzugrás, meg a varázslások, stb. Miért csinálják ezeket? Leginkább a kapcsolatokért. A kapcsolatokért vesznek igénybe nagyon sok varázslást. Szerelmi dolgok, házassági, jegyességi, párválasztási dolgok, mind a kapcsolatokért. Ha megnézitek a mágiákat, fehér, fekete mágiákat, legtöbb célja a kapcsolatok. És Isten, nézd meg, amiért eljött, a célja az, hogy a kapcsolatot helyreállítsa. A názereti Jézus és a Krisztus azért jött emberként el, hogy a közösséget, a kapcsolatot helyreállítsa. Itt az van, hogy először az igazság. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességbe. Nem működik másképp. Második lépés a lélek megtisztítása. Ez a megszentelődés. Harmadik lépés az őszinte szeretet. És figyeld meg a kapcsolatokba, hogyha nem akar bármelyik fél az igazságnak alá engednie magát, nem akarja az engedést az igazságnak. Most miért abból az öreg könyvből akarod nekem megmondani, hogy mit csinálja? Hát, hozok én neked újabbat is. De az a helyzet, nem tudok jobbat. Mert Isten az, aki formát alakított, tehát ő tervezte el. És ahogy elkezdek engedni az igazságnak, egyszerűen a lelkem készé válik arra, hogy képes leszek szeretni tiszta szívből. Készé válok arra, hogy befogadjam Istennek az agapeó szeretetét, ami már sosem múlik el. Az agape szeretetnek a forrása az maga Isten, mert ő maga az az agape szeretet. És amikor egyre több időt tölt el az ember vele, egyre inkább vele érsz, vele jársz, akkor azt veszed észre, hogy ezt érzed is. Mert van úgy, hogy nem érzed az agape szeretetet se. És akkor azt mondod, hogy hát már nem szeretem. De én szeretem, mert az sosem múlik el. Megkérdeztetem minden egyes házasságkötéskor, mind a két felet, hogy szabad akaratból, tiszta szívből, szerelemből szereti-e. Addig nem adom össze, még nem mondja ki. Ha kimondja, akkor emlékeztetni fogom mindig. Ez a szeretet sosem múlik el. Nem múlik el. Úgyhogy amikor csapkodja az ajtót, megkiabál, meg elválok, meg mit tudom én mit mond, akkor is miért az a szeretet ezt mondatja veled? Nem szeretem már. Mondom, ilyen nincs, hát az sosem múlik el. Én nem érzem. Hát azt nem mondta a Biblia, hogy te minden percbe fogod érezni, de azt mondta, hogy sosem múlik el. És olyan kapcsolatokban élünk, amiben az agape szeretetet is meg tudjuk élni. Sőt, ahogy az igazságnak engedelmeskedünk, az emberbaráti fileó szeretetet is képesek vagyunk átadni egymásnak, és el is tudjuk fogadni a másiktól. Én emlékszem, hogy megtérés után is én olyan közösségbe tértem meg, ahol hát két puszival puszilkodva megöleltük egymást. Aztán néhány év múlva egy olyan közösségbe keveredtem egy másik városba, költöztünk, mentem el, ahol hát nem volt meg ez az ölelkezés, meg a puszilkodás sem. Most is oda kell figyelni, mert ha X közösségben levővel találkozom, akkor figyelni kell, mert hogyha férfit akarsz megpuszilni, akkor gáz van. Akkor úgy néznek rá, hogy te nem vagy. Mert abban a közösségben a férfi csak a nőt, a nő meg csak a férfit puszilgatja. Vagy puszilja meg szeretet csókjával, tisztaságban. De van olyan közösség, amikor a pásztor testvérnek a feleségét akartam, elfelejtkeztem. Hát eltolt a pásztor onnan. Ott volt a Kati is, látta. Pedig a szívem az Úr látta, hogy tiszta volt meg. Ott viszont komoly problémád lehet, hogyha te, mint férfi, valamelyik nőt akarod szent csókkal köszönteni. Az nem működik. Nálunk lehet ezt is, azt is. De tudjátok, nem ez a lényeg, hanem az, hogy a szívedben mi van. Képzeld el, hogy érezte magát Jézus, amikor Júdás megcsókolta. Vajon amikor téged testvér megcsókolt, mindig tiszta volt előtted, hogy mekkora szeretet árad belőle? Vagy mindig teljes őszinte szeretet közlési szándékkal, tisztasággal, bátorító, vigasztaló, fölemelő szándékkal ölelted meg, és köszöntötted a testvért? Dicsőség az Úrnak, hogyha igen. De ettől függetlenül az agape szeretet, az ott van benned. És ha egy tisztaságra, az igazságnak való engedelmességen keresztül megtisztul a lélek, a psziché, megtisztul az élet, akkor azt veszed észre, hogy nem csak az agapé van benned, hanem az emberbaráti szeretet is kiárad. Tudjátok, az embernek Isten adott egy ajándékot, és az a fileó szeretet. Ez egy különleges dolog. Ami nincs meg az angyaloknál. Meg az állatoknál se. Az embereknél megvan. Olyan módon ki tudjuk fejezni a szeretetet, ami benned van az agapé a szellemedbe. Amit a Róma 5-5 alapján Isten a Szent Szellem által beléd rak, beléd pumpál, beléd önt, beléd helyez. Hogy nem csak ilyen spirituális módon, faarccal, csak úgy kidiffundál belőled, hanem egy emberbaráti módon a másikat lelkileg és pszichikailag is fölüdítően, megbátorítóan megvigasztalóan tud kijönni belőled. Lehet, hogy csak egy gesztus az arcodon keresztül. Isten ezért mondja is, akarja, hogy éljünk olyan kapcsolatokba, hogy az igazságnak engedelmeskedve a szívünk, a lelkünk egy tisztaságban éljen, hogy tudja használni az ő agape szeretetét, hogy az emberbaráti kapcsolatokon keresztül áradhasson, és tudjunk bátorítani, vigasztalni. Tudjátok, én átéltem olyat, egy testvér kezet fogott velem. Nem valami nagy dologra gondoljatok. Kutyául éreztem akkor magam is. Úgy voltam, hogy minek vagyok itt. Nem mondott semmit, csak kezet fogott velem. De a készfogásban egy bátorítás volt. Semmit nem mondott. Nem mondott, hogy ezt mondja az Úr. Nem ölelt át. Csak kezet fogott velem. De a készfogásban benne volt Istennek a bátorítása. Benne volt Istennek a szeretete. Benne volt Istennek a vigasztalása. És azt mondtam, hogy érdemes. Uram, megyek tovább. Érdemes. És csak egy készfogás volt. Hány embernek tudsz te olyan készfogást adni, amin keresztül, mert az igazságnak való engedelmességre, odaszámba, megtisztul a szív, megtisztul a lélek. Ki tud a te készfogásodon keresztül Istennek a szeretete áradni? Ki tud az emberbaráti szeretet úgy áradni, hogy az bátorítani fogja? Lehet, hogy egy szó, egy hang nélkül. Egy nagy kérdés. Minek kell kitisztulnia belőlem, hogy az agape szeretet kiáradjon a kapcsolataimba? Minek kell kitisztulnia belőlem, hogy az agape szeretet legyen a kapcsolataimnak a fundamentuma és alapja? Alfája és omegája. Egy szóval mi? Az önzés, az önszeretet. A két asszony egyből tudta, meg a három asszony. Jó munkát végeztünk. Na, ebből kell megtisztulni. Dicsőség az Úrnak. Tudod, az önzés, az önszeretet tudja megmutatni azt leginkább, hogy Krisztus nélkül ki vagyok. Krisztus nélkül mire vagyok képes? Ez az önzés és az önszeretet. És amikor ezt úgy az igazságnak való engedelmességre odaszánva hagyom, hogy ezt kiégesse, kitisztítsa belőlem az Úr, akkor azt veszed észre, hogy a kapcsolataid tartósak lesznek. Ez nem föltétlenül azt jelenti, hogy mindenki szeretni fog téged. De tartósan fognak kapcsolódni hozzád. Vagy így, vagy úgy. De tartós barátságokat is így fogsz tudni átélni. Olyan kiszámítható emberek és barátok vannak körülöttem, akikért nagyon hálás vagyok. Régóta, hosszú évek óta ismerem őket. És nem kell tudnom azt, hogy ide megy, oda megy, hova megy, kivel találkozik, mit mond, mert tudom, hogy ki ő. Mert az igazságnak való engedelmességbe együtt szántuk oda magunkat, hogy hadd tisztítson az Úr. A szívünkbe, a lelkünkbe, az életünkbe. Átláthatóak vagyunk egymás számára. Kiszámítható. De a tiszta szívből való szeretetre egyszerűen az vezet el, hogy az önszeretet elhal. Az önszeretet csak úgy lárpúrlár nem hal el. Azt valakinek meg kell ölnie. Az igazság képes erre. És ahogy alávetem magam az igazságnak, az igazság valami olyan fantasztikus csodát végezel, azt veszed észre magadba, hogy hogy létezik ez, Uram? Tegnap ezért még toporzékoltam. Ma már csak a fejemet verem a falba. Fantasztikus változások ezek. De hogy tovább engedelmeskedek az Úrnak, az ő beszédének, az igazságnak, ó, hát holnap fantasztikus. Már csak a tenyereimet csapom össze. Lehet, hogy még egy-két morgolódás kicsúszik, de hogy telik az idő, és az igazság egyre inkább uralmat vesz bennem, magam se értem, hogy csinálja ezt az Úr. De már se toporzékolás, se fejfalba verés, se ajtócsapkodás, se morgolódás. Istenem, mi történt velem? És akkor rájössz, hogy hát már élek többé nem én. Él benned a Krisztus. És rádöbbensz, hogy nem is olyan nehéz. Egyszerűen csak az igazságnak való engedelmességre kell odaszállni magunkat. És a többi úgy megy magától. Elkezdjük az igazságnak engedelmeskedő életet, és rájövünk, hogy nem is olyan csúnyák azok az emberek. Tudjátok, mint az a kis óvodás kislány, 4 éves, mindig az apukája vitte el az óvodába autóval. Megbetegedett az apuka. És elvitte az édesanyja az autóba, és este lelkendezve rohan be, apuka, képzeld el! Ma egy Bacska Jancsival se találkoztunk az uton. Mert az anyuka vezetett. Nem volt se Macska Jancsi, se Paprika Jancsi az útba. De észreveszed azt, hogy a testvérek milyen kedvesek tudnak lenni. Minél inkább engedelmeskedünk az igazságnak, annál több kedvességet találsz a testvérekbe. Azt mondja, hogy a szentekben, akik e földön élnek, azokban van a gyönyörűségem. Így van. Barátom, mennyire élettől elszakadt dolog. Szenté avatjuk azt, aki legalább már 50 éve boldog, gálett avatva. Amikor már minden ember kihalt, aki személyesen ismerte. És akkor szent lehet. Vagy szobrot állítunk neki, miután megölték az apáink, eltelik néhány év, és utána teret nevezünk el róla, meg épületet, meg iskolát. Nem így van? Most nézz körbe, ott van, ki van melletted, mögötted, előtted. Én vagyok előtted. Nézz körbe, hogy kik vannak ott körülötted. Micsoda szeplőket, sömöröket, tyúkszemeket szellemértelemben látsz bennük. Mibe tudnád megkritizálni? Mivel tudnád jól megsérteni? Mivel tudnál neki fájdalmat okozni? Vajon ehhez kellene több erőfeszítés, vagy pedig ha azon gondolkoznék, mivel tudnám őt építeni? Mivel tudnám őt bátorítani? Mivel tudnám őt megvigasztalni? Mivel tudnék örömöt szerezni? Mivel tudnám kifejezni a szeretetemet feléje? És ahogy az igazságnak engedelmeskedünk, azt veszed észre, hogy egyre inkább följön belőled az utóbbi. Figyeld meg például, amikor valaki a paráznoságról beszél. Prédikáció. Miről beszélek? Tehát elkezdek törvényeket, moralizáló, bűntudatot okozó beszédeket mondani, vagy pedig mit csinálok? Isten beszédét, Isten félelem keltése céljából fölállítom, és utána elkezdem a hitet fölépíteni, hogy legyen hite, hogy ő tud győzni a fölött. Legyen hite, hogy lehet enélkül a bűn nélkül élni. Lehet győztes életet élni. a kapcsolatok, ha az igazságnak való engedelmességben éljük az életünket, azt veszük észre, hogy egyre több jót hoz ki belőled. Azt a dolgot, ha engedelmességben élem meg az életemet az igazság felé, ugyanazt a dolgot sokkal pozitívabban tudom elmondani. Építően tudom elmondani. Sokkal könnyebb egy dolog negatív oldaláról beszélni, hogy mit ne csinálj. Sokkal nehezebb megfogalmazni azt, hogy mit csinálj. Hogy csináld, hogy az előbbre vigyen? Hogy csináld, hogy győzz? Hogy csináld, hogy legyőzd azt? Mert ehhez kell egy hit. Ehhez kell egy kijelentés. Ehhez kell valami, ami már benned van. Az igazságnak való engedelmességből. No, a kapcsolataink célja, és ezzel befejezem, micsoda, hogy eljussunk az elhívásunk teljességére. Amit az Atya kigondolt a Krisztusban rólad, az mind megteljesedjen. Nem fogunk most végigmenni, csak egy imán. De szeretném, hogyha valahogy belevésődne ezekbe a napokba, mindegyikünk szívébe, hogy a kapcsolatok annyira fontosak Isten számára az életembe és a te életedbe, lehet, hogy egy kicsit megbotránkoztató, mint te. A kapcsolatok annyira fontosak Isten számára az életedben, mint te. Te magad. Mert rájössz, hogy a kapcsolatokban te magad vagy benne. A kapcsolatok határoznak meg téged. És amikor Isten azt mondja, hogy te fontos vagy számára, ő ezzel azt fejezi ki, hogy fontos számára, hogy milyenek a kapcsolataid. Fontos számára, hogy milyen kapcsolatokban élek, mert ezek a kapcsolatok határoznak meg engem. Ezért ossza meg magát velünk, mint atya, ezért osztja meg magát velünk, mint a király, a fiú, a Szent Szellem, hogy egyszerűen a kapcsolatokba fölismerjük, föltaláljuk magunkat, elkezdjük élvezni a kapcsolatokat élni, mert azt mondja, hogy ez vagy te, mert kapcsolatokra hívtalak, kapcsolatokra teremtettelek. Csak két dolgot, a szeretet, a hit, másoknak az mások fele való érdeklődés és értékelése, az elérhetőség mások számára, tiszteletadás mások számára, időt adni mások számára, és kommunikálni mások számára, másokkal. Ez a hét dolog, benne van mind. Erről majd holnap. Utána mondunk egy imát, és akkor a töltött káposzta is jöhet. Mennyei Atyám, hálát adok a te szeretetedért. És köszönöm neked, Uram, Jézus Krisztus, lejöttél ide a földre, hogy engem belevezess a Teremtővel, az örökkévaló, mindenható Istennel, mint Atyával való kapcsolatba. Köszönöm neked, Uram, kapcsolatokra terveztél, kapcsolatokra teremtettél, kapcsolatokra készítettél el. És azt mondom, Uram, kész a szívem. Megfussam azt a pályát, hogy az igazságnak való engedelmességben megtisztuljon a lelkem. Készé váljak, hogy a te agape szereteted a Szent Szellem által tudjon működni, kifejeződni, áradni bárki felé. Nem akarok személyválogató lenni, hanem aki fele akarsz áradni, arra igent mondok, segíts meg ebben. Édesatyám, odaszánom magam az agapé szeretetre. Az igazságnak való engedelmességben, a lelkem megtisztulásában, az emberbaráti szeretetre. Odaszánom magam a hitre, hogy tudjak az emberek megjobbulásában, Krisztusivá válásában hinni. Odaszánom magam, hogy értékeljem a másikat. Elérhetővé váljak mások számára, hogy tudjam tisztelni őket, hogy időt szakítsak másoknak, és kommunikáljak másokkal. Bontsd ezeket mind ki, és vezess bele azokba a kapcsolatokba, amelyeken keresztül azzá tudok válni, ami a te szívedben már vagyok.
1: Elhangzott Nemes Pál Kapcsolatok című tanítása.
2: Ez volt a Neked Szól.
3: Ez volt a Neked Szól.
2: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Ellen Vincent a Szent Szellem ajándékairól szóló tanítássorozatának első része következik.
3: Now, in this first session, I want to concentrate on
4: az első tanításban
3: God, the Holy Spirit.
4: A Szent Szellem Isten személyére szeretnék koncentrálni.
3: And in the second session I shall be dealing in detail with the fullness of what the baptism in the Holy Spirit really means.
4: Annak a teljességéről szeretnék beszélni, ami a Szent Szellem keresztség jelent.
3: Now I thought I knew about the Holy Spirit.
4: Én arra gondoltam, hogy tudok a Szent Szellemről.
3: I've torn up my notes and started again several times.
4: Én de többször megírtam a jegyzetet, és utána eltéptem és előről kezdtem.
3: I used to say that the Holy Spirit was a gentleman.
4: Régebben azt szoktam mondani, hogy a Szent Szellemi úriember.
3: And that he's very polite and very gentle with
4: people. Nagyon udvarias és nagyon gyengéd az emberekhez.
3: And I've torn up those notes because he's not always like that.
4: De ezeket a jegyzeteket összetéptem, mert nem mindig ilyen.
3: He's Almighty God.
4: Hiszen ő a mindenható Isten.
3: And I want us to spend the first hour of this conference in trying to begin to comprehend the greatness of the God who is the Holy Spirit.
4: Ennek a konferenciának az első óráját azzal töltenénk, hogy megpróbáljuk felfogni, hogy milyen nagy az az Isten, akit szolgálunk, aki a Szent Szellem.
3: Some people think about him more like a force.
4: Némelyek leginkább egy erőnek képzelik
3: or
4: őt, vagy egy élménynek, átélésnek, vagy érzékelésnek.
3: But he is finally and gloriously God himself.
4: De végső soron, dicsőséges módon maga
3: now,
4: Isten.
3: Most of our thinking, particularly in Europe, is affected by this worldview of secular humanism.
4: A legtöbbünk világképét, különösen itt Európában, a világi humanizmusnak a nézetei befolyásolták és alakították.
3: We're strongly affected, whether we realize it or not, by our secular education
4: és
3: and by the bombardment of the media.
4: Világi oktatás, amiben részesültünk szintén, és a médiából érkező bombázás is erőteljesen hat a gondolatainkra, akár felismerjük ezt, akár nem.
3: In the Greek concept of man, he is just a two-part person.
4: A görög gondolkodás szerint az ember két részből álló lény csupán.
3: He has a body and he has a soul.
4: Van neki teste és lelke.
3: But there is no comprehension of the spirit realm whatsoever.
4: Mert a görögöknek semmi felfogásuk nem volt a szellemi világról, nem érzékelték.
3: And it takes a while for God to teach us what he is like and who he is as God the Holy Spirit.
4: És eltelt egy ideig, mire Isten megtanítja nekünk, hogy ő kicsoda, kicsoda ő, mint Szent Szellem Isten.
3: Now on the other hand, in other continents such as Africa and India,
4: más földrészeken, mint Afrika és India, hogy csak néhányat említsek,
3: the dark side of the spirit realm is so obvious and apparent that people are very familiar with it.
4: A szellemi világnak a sötét oldalát annyira ismerik az emberek, és annyira aktív ez a világ, hogy az emberek tudják, hogy miről van szó.
3: Usually through the power of the demonic realm, not through the power of the divine realm.
4: Tehát ott az emberek ismerik a szellemi világot, de a démoni világon keresztül inkább, nem pedig Istennek a szellemi világán keresztül.
3: And in Europe today, because of the total spiritless church, which has existed for a number of decades.
4: Ma pedig Európában a szellem nélküli egyház miatt, amelyik már több évtizede működik Európában.
3: Young people are finding the spirit world fascinating, but through the wrong sources.
4: A fiatalok elbűvülnek, találják a szellemi világ felismerését, de nem a megfelelő forrásokhoz
3: fordulnak. And we're dealing with a young generation that has experimented with all kinds of occult witchcraft stuff, trying to find that spirit realm in the wrong way.
4: Amelyik mindenféle kísérletezést folytat az okkultizmussal és a boszorkánysággal, tehát a szellemi világot keresik, de nem a megfelelő irányból.
3: And if that's not been your experience,
4: hogyha ti még ezzel nem találkoztatok,
3: you will be dealing with many, many people that are already twisted and contaminated by that sort of experience.
4: Hogyha ti magatok nem voltatok ilyenben, benne nagyon sok emberrel fogtok találkozni, akiket már megfertőzött és beszennyezett.
3: So we've got to learn first of all about God the Holy Spirit.
4: Találkozás, illetve élmény.
3: And then we want him to teach us the truth about the spirit world.
4: Tehát mi a Szent Szellemmel szeretnénk találkozni, és azt akarjuk, hogy ő tanítson minket a szellemi világ igazságaira.
3: There's a divine side of that spirit realm that we need to fully plug into.
4: A szellemi világnak van egy isteni oldala, amiben teljes mértékben be kell csatlakoznunk.
3: But there's a dark demonic dimension of that spirit world which we definitely totally need to disconnect from.
4: És van a szellemi világnak egy sötét démoni oldala is, amivel viszont mindenfajta kapcsolatot meg kell szüntetnünk.
3: And in many places the lines are blurred.
4: És sok helyen pedig a kettő közötti választóvonal elhomályosult már.
3: You find in Christian circles people using counseling methods even healing methods which are demonically contaminated and they don't realize this.
4: Keresztény körökben is találunk olyan embereket, akik olyan lelkigondozási és gyógyítási módszereket használnak, amelyek a démoni világhoz szennyezettek, és ezt nem jönnek rá.
3: Medical cures is an area full of this kind.
4: És nagyon sok természetgyógyászati területen is ott nyüzsögnek ezek a negatív szellemi dolgok.
3: So I can't cover all this in detail. It would take weeks just to deal with that one area alone.
4: Most nem tudok ebben részletesen belemenni, hiszen csak egy hétig tartana erről a témáról.
3: And the most important thing for us is this.
4: De számunkra az a legfontosabb.
3: That we have a powerful encounter with God the Holy Spirit.
4: Hogy erőteljesen találkozzunk a Szent Szellem Istennel.
3: And that he is then able to develop our spirit.
4: És hogy utána ő képes legyen a mi szellemünket fejleszteni.
3: So that we come to full stature in spirit as well as physically and intellectually.
4: Hogy ne csak testileg és értelmünkben legyünk teljesen felnőttek, hanem a szellemünkben is.
3: Because the trinity of most European Christians is so horribly out of balance.
4: Mert az a három rész a legtöbb európai keresztény életében teljesen kibillent az
3: Egyesületből.
4: Ez egyébként az Amerikai Egyesült Államokra is igaz.
3: There's a lot of time and attention given to developing the physical body.
4: Nagyon sok időt és energiát fordítanak az emberek az anyagi testük fejlesztésére.
3: To the place where the body almost becomes an object of worship.
4: Olyan szintig, hogy már majdnem a testüket kezdik imádni az emberek.
3: Deal of time given to the developing the intellect and to education.
4: És nagyon sok időt és energiát szánnak az elméjük értelmük fejlesztésére, az oktatás területén.
3: These are good and worthy things if they're done in the right way for the right reason.
4: És ezek nem rossz dolgok, hogyha megfelelő módon teszik őket a megfelelő okból.
3: But as far as the spirit man is concerned, most of Western civilization, we're just little pygmies. We've hardly got off the ground.
4: De a legtöbb nyugati civilizációban a szellemi emberünket tekintve olyanok vagyunk, mint a pigmeusok, alig
3: nőttek ki.
4: És szeretném, hogyha ennek a konferenciának az egyik célja az lenne, hogy szenvedélyt támadjon bennünk azzal kapcsolatban, hogy teljesen kifejlődjön mindegyikünkben a szellemi lehetőség,
3: and then in powerful partnership with the God the Holy Spirit.
4: Erőteljes együttműködésben a Szent Szellem Istennel.
3: We become much more powerful spiritual warriors than we are at present.
4: Sokkal erősebb szellemi harcosok legyünk, mint amilyenek jelenleg vagyunk.
3: See, we should have become so strong in spirit that we are impregnable to the devil.
4: Annyira erőssé kell válnunk szellemben, hogy az ördög ne tudjon hozzánk férni.
3: And from the power of that invincible spirit man that lives within us.
4: És hogy ebből a bevehetetlen szellemi emberből, aki bennünk él,
3: we can wage effective war on the devil,
4: hatékonyan tudjunk harcolni a sátán ellen,
3: and defeat him much more successfully in our society than we are experiencing at this present time.
4: És így sokkal sikeresebben tudjuk őt legyőzni a társadalmunkban, mint ahogy azt jelenleg átéljük.
3: Now, does that make sense to you?
4: Érthető ez számotokra?
3: So I want you to see this has got a glorious purpose.
4: Tehát ez dicsőséges célja az egésznek.
3: We change our world by changing the power of the spirit dimension that we ourselves move in.
4: Megváltoztatjuk a világot azáltal, hogy egész más erőszinten mozgunk a szellemi világban, ami Istennek az oldalán
3: van.
4: És hogy ilyen szintű érettségre tudjuk juttatni a gyülekezeteket.
3: We will now find ourselves offensively capable of invading our society and bringing change in our society.
4: És a végén úgy találjuk majd, hogy képesek vagyunk erőteljesen megtámadni a társadalmunk szellemi erőit, és ilyen módon megtámadni a társadalmat. Hogyha nem jutunk el ilyen szintre, és hogyha a körülöttünk levő keresztények nem jutnak el erre a szintre,
3: then city changing,
4: akkor a város megváltoztatása,
3: spiritual warfare,
4: a szellemi harc,
3: is so much theory because it will never achieve the practical results.
4: Igazából csak elmélet marad, hiszen gyakorlati eredményeket soha nem ér el.
3: So I want to spend a few minutes now.
4: Tehát most szeretnék pár percet arra fordítani.
3: Turning to what is page 4 of your notes.
4: A jegyzet negyedik oldalára lapozunk.
3: It's part 1 and chapter 1.
4: Ez az első rész első fejezete.
3: We're beginning to look at the Holy Spirit.
4: Elkezdjük a Szent Szellemet vizsgálni.
3: The first statement I make is that he is God.
4: Az első megállapításom az, hogy ő Isten.
3: And I want us to look at some proof texts of this.
4: És szeretném, hogyha megnézzünk a Bibliában néhány egy ezt bizonyító helyet.
3: Psalm 95, first of all.
4: Először is a 95. Zsoltár.
3: I can only pick some of these. I can't read all the references. But we will go to Psalm 95.
4: Zsoltárok 95.
3: At verse 6.
4: Hatodik vers.
3: O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker.
4: Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, ami alkotónk előtt.
3: For he is our God, and we are the people of his pasture, and the sheep of his hand.
4: Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei, és az ő kezének juhai vagyunk.
3: And then he gives a powerful exhortation.
4: És utána van egy erőteljes felszólítás, ott intelem.
3: Today, if you will hear his voice.
4: Vaj, ha ma hallanátok az ő szavát.
3: And one of the most important activities of the Holy Spirit is to enable us to hear his voice and to know that we've heard his voice.
4: A Szent Szellem egyik legfontosabb tevékenysége az, hogy eléri bennünk, hogy meghalljuk Isten hangját, és tudjunk róla, hogy meghallottuk.
3: And I want us to get really honest individually.
4: És szeretném, hogyha egyénileg nagyon őszintén lennétek.
3: Answer this question, how well can I really hear God?
4: Kérdésre, hogy mennyire hallom igazán Istent?
3: And God wants to bring you to the place where you can hear God the way that Jesus could hear all the days of his earthly life.
4: Eljuthatok odáig, hogy olyan módon halljátok Isten hangját, ahogy Jézus Krisztus a földi élete minden napján hallotta.
3: Jesus was the perfect man.
4: Jézus volt a tökéletes ember.
3: And in the humanity of Jesus,
4: és Jézus emberi lényében,
3: the body, the soul and the spirit were in perfect balance.
4: A szellem, a lélek és a test teljes egyensúlyban volt egymással.
3: He had a fully developed spirit.
4: Jézusnak a szelleme teljesen ki volt fejlődve.
3: A fully developed soul and body.
4: A lelke és a teste is.
3: And he lived in the perfect balance of the triune man that God made us to be.
4: És a háromrészes egy ember teljes egyensúlyában élt, és az Isten ilyennek alkotott minket.
3: During his earthly life,
4: földi élete alatt,
3: he laid aside all his divine attributes, although he was fully God.
4: Letette minden isteni tulajdonságát, noha maradéktalanul Isten volt.
3: And he lived his human life by the facilities which are available both to you and to me once we're born again.
4: És az emberi életét csupán azok által a lehetőségek által élte, ami nekünk is adva vannak, hogyha újjászületünk.
3: He lived in the same balance that Adam had, Eve had before they disobeyed God.
4: Ugyanabban az egyensúlyban élt, amelyben Ádám és Éva mielőtt engedetlenek lettek volna Istenhez.
3: He had perfect communion with God the Holy Spirit.
4: Tökéletes közössége volt a Szent Szellem Istennel.
3: And with his father.
4: És az atyával.
3: And the means of that communication was the way his spirit could hear and respond to what they were saying to him.
4: És ennek a kommunikációnak az volt a lényege, hogy Jézus szelleme meghallotta és válaszolt arra, amit az atya és a Szent Szellem mondtak neki.
3: John chapter 5 verse 30.
4: Azt olvassuk a János 5:30-ban.
3: Because you see, when you first become alive in your spirit,
4: mert tudjátok, amikor először megelevenedtek
3: you start
4: szellemben,
3: to try and hear God in the spirit world,
4: elkezditek a szellemi világban hallani Istent.
3: It's like having a shortwave radio.
4: Ez olyan, mint egy rövid hullámú rádió.
3: When the radio is turned off,
4: amikor a rádió le van kapcsolva,
3: the room is full of radio signals, but you cannot hear any of.
4: Akkor is tele van a szoba rádió hullámokkal, csak nem halljuk őket, de hogyha bekapcsoljuk a rádiót,
3: you start to turn the tuning dial,
4: és elkezdjük hangolni a rádiót az állomáskeresővel,
3: and everywhere you go, there's hundreds of signals which sound like a tremendous mess at first.
4: És hirtelen több száz jelet tudunk fogni, amelyek teljes zűrzavarnak tűnnek a fülünkben.
3: Then you learn to tune in carefully.
4: És akkor, hogyha alaposan, finoman beállítjuk az adóra, akkor meghalljuk azt az adót, amit igazán hallgatni szeretnénk.
3: That's what happens when we come alive in the spirit.
4: Ez történik, amikor szellemben megelevenedünk.
3: And the Holy Spirit, his first desire is to teach us how to hear his voice the way that Jesus did.
4: A Szent Szellem elsődleges vágya az, hogy megtanuljuk mi is úgy hallani az ő hangját, ahogy a
3: Jézus hallotta. Jesus said this in John chapter 5 verse 30.
4: Tehát Jézus azt mondta a János 5:30-ban.
3: He says,
4: mondta,
3: whatever I hear, I judge it.
4: Én azt szerint ítélek, amit hallok.
3: So he learns to pick up his father's voice and the spirit's voice from all the other noise that goes on in the spirit realm.
4: Tehát Jézus megtanulta, hogy az Atya és a Szent Szellem hangját megkülönböztetett módon hallja, mindazok mellett a hangok mellett, amik a szellemi világban hallhatók.
3: He was being tempted and deceived like demons, just the same way that we are.
4: Tehát őt is megkísértették a démonok, és meg akarták téveszteni, hogy minket is. De
3: perfect.
4: Jézus soha nem esett bele egyik ilyen csapdába se, hiszen tökéletesen hallott.
3: One of the greatest gifts that you and I can have is to have a fully developed spiritual hearing that can hear the Spirit and hear the Father just the way that Jesus.
4: Az egyik legnagyobb ajándék, amiben részesülhetünk, az, hogy szellemünkben ugyanolyan pontosan halljuk az Atyát és a Szent Szellemet, ahogy a Jézus hallotta.
3: He said, "Whatever I hear, I judge it."
4: Jézus azt mondta, hogy amit hallok, úgy ítélek.
3: And I always judge correctly.
4: És az én ítéletem igazságos mindig.
3: And it was because of a heart attitude that he was able to judge correctly.
4: Ez pedig Jézus szívének az állapota miatt volt, hogy ő helyesen tudott ítélni.
3: I always predecide to do whatever my father or the spirit's telling me to do.
4: Mert én mindig előre eldöntöm, hogy azt fogom tenni, amit az Atya és a Szent Szellem mond nekem.
3: In other words, obedience is the criteria which gives us that kind of hearing.
4: Az engedelmesség az a feltétel, ami által megkaphatjuk ezt a hallást.
3: And if we learn the obedience of Jesus,
4: és ha megtanuljuk Jézus engedelmességét,
3: we will have the hearing of Jesus.
4: Akkor Jézus hallása is a miénk lesz.
3: Amen. And if we disobey what we hear,
4: és de nem engedelmeskedünk annak, amit hallunk,
3: then as the more we disobey, the harder and harder it is to hear anything in the spirit realm.
4: Akkor minél engedetlenebbek vagyunk, annál nehezebben hallunk meg bármit is a szellemi világban.
3: It tells us this in the book of Hebrews.
4: Ez a zsidó levélből derül ki.
3: The writer says, look, you've become dull of hearing through your disobedience.
4: Azt mondja ott az író, hogy nagyot hallókká váltok azért, mert nem engedelmeskedtek.
3: So I can't say the things I want to you because you cannot hear them.
4: Tehát nem mondhatom nektek azokat a dolgokat, amiket szeretnék, mert nem halljátok
3: you
4: meg
3: can hear them physically, but you cannot hear them spiritually.
4: Fizikailag halljátok őket, de szellemileg nem.
3: Now come back to Psalm 95.
4: Akkor menjünk vissza a 95. Zsoltárhoz.
3: And then at the end of verse 7 comes this exhortation.
4: A 7. vers végén jön ez az intelem.
3: Today, if you will hear his voice, do not harden your hearts as in the rebellion, as in the days of trial in the wilderness.
4: Ma, ha az ő szavát halljátok, nekem egy nyitsatok meg a szíveteket, mint Meribánál, mint Masszá napján a pusztában.
3: Your fathers tested me, they tried me through, though they saw my works.
4: Ahol megkísértettek engem, a ti atyáitok próbára tettek engem. Jól lehet, látták az én cselekedeteimet.
3: For 40 years I was grieved with that generation and said it is a people who go astray in their hearts, and they do not know my ways.
4: 40 esztendeig bosszankodtam a nemzetséggel, és mondám, tévejgő szívű népők, és nem tudják ők az én utamat.
3: He says of that generation, he says, the people saw my works, but Moses knew my ways.
4: Azt mondja erről a nemzedékről, hogy ők látták a cselekedeteimet, de Mózes ismerte az utaimat.
3: He was an exception to the rest of his generation.
4: Mózes kivétel volt a kortársai közül.
3: There are only two others like him, Joshua and Caleb.
4: Csak Józsué és Káleb voltak hasonlók őhozzá.
3: The whole of that generation were of the same attitude and couldn't hear God.
4: A nemzedék többi tagja olyan volt, hogy nem hallotta Istent.
3: But of Moses, God said, he knows my ways.
4: De azt mondja Mózesről, hogy ő ismerte az én utaimat.
3: He's my friend.
4: Ő a barátom.
3: I know him face to face.
4: Szemtől szembe ismerem őt.
3: And that should be the cry of all our hearts, is to qualify for that relationship.
4: És az kell, hogy a szívünknek kiáltása legyen mindannyiunknak, hogy megfeleljünk ennek a kapcsolati követelményeknek. Menjünk
3: where
4: akkor a Zsidó 3-hoz.
3: Is picked up in that wonderful letter.
4: Ahon ebben a csodálatos levélben ezt a verset találjuk meg.
3: 7.
4: Tehát a 7. vers, Zsidó 3:7.
3: Are we there? Verse 7. Now listen. Therefore, as the Holy Spirit says.
4: Amint a Szent Szellem mondja.
3: Chapter 3, verse 7. Therefore, as the Holy Spirit says.
4: Annak okáért, amint a Szent Szellem mondja.
3: So can you see now, as he begins to quote Psalm 95, which we just read, he's attributing it to the Holy Spirit.
4: 95. Zsoltárt, és most olvastam, és a Szent Szellemnek tulajdonítja ezt a szöveget.
3: So who was the person speaking to him in the wilderness?
4: Tehát ki az a személy, aki a pusztában szólt hozzájuk, a Szent Szellem.
3: And they didn't hear his voice.
4: És nem hallották meg a hangját.
3: But they hardened their heart.
4: Hanem megkeményítették a szívüket.
3: And they died in the wilderness.
4: És meghaltak a pusztában.
3: Now the writer to the Hebrews is giving the same warning to a much later generation.
4: A zsidó levél írója ugyanezt a figyelmeztetést mondja egy sokkal későbbi nemzedéknek.
3: And I want us to be that generation that says, well, we're not going to make that terrible mistake.
4: És szeretném, hogyha mi ugyanaz a nemzedék lennénk, amelyik azt mondja, hogy mi nem akarjuk elkövetni ezt a szörnyű hibát.
3: It's the Holy Spirit that's speaking.
4: A Szent Szellem beszél itt.
3: And we need to recognize that.
4: És nekünk fel kell ezt ismernünk.
3: And he only speaks for one reason.
4: És ő csak egy okból szól.
3: That he should be obeyed.
4: Hogy engedelmeskedjünk neki.
3: Now let's just move on. I could obviously spend long time on these.
4: Tovább, hiszen nagyon sok időt tudnék tölteni csak ezekkel a tételekkel.
3: But I'm spending time here because if each one of us say, Lord, I want to be like Moses, I don't want to be like that rebellious generation.
4: De azért töltök ezzel időt, mert azt akarom, hogy mindegyünk olyan legyen, hogy azt mondja, hogy olyan akarok lenni, mint Mózes, nem
3: or
4: olyan, mint én a lázadó nemzedék, vagy
3: még jobb. Come, the person of Jesus,
4: most, hogy már a tökéletes
3: exactly
4: ember
3: like
4: eljött Jézus személyében, én tökéletesen úgy akarok élni, ahogy Jézus élt.
3: I want to hear you the way that he could hear you.
4: Úgy akarlak hallani téged, ahogy Jézus hallott.
3: And I want to please you the way that he pleased you.
4: És úgy akarok a kedvedben járni, ahogy Jézus a kedvedben járt.
3: Which means I'm going to obey everything that I hear.
4: Ami azt jelenti, hogy engedelmeskedni fogok mindennek, amit hallok.
3: And if I live that way,
4: és ha így élek,
3: then everything that you want me to know, you speak to me in my spirit.
4: Akkor mindent megmondasz nekem majd a szellememben, amiről azt akarod, hogy tudjam.
3: And as a result, that I'll be taught of God in the most amazing way.
4: És ennek eredményeképp a legmegdöbbentőbb módon fogok tanulni Istentől.
3: But if we harden our heart,
4: de hogyha megkeményítjük a szívünket,
3: and disobey,
4: és engedetlenkedünk,
3: it won't be long before we can't hear him at all.
4: Akkor hamarosan már egyáltalán nem fogjuk őt hallani.
3: And we'll get confused and misled by demons and we'll be in all kinds of messes.
4: És a démonok fognak minket zaklatni, és mindenféle bajokba keveredünk, és zűrzavarokba.
3: I can't underline sufficiently this principle of obedience to the Holy
4: Spirit. Nem tudom kellőképpen aláhúzni, hogy mennyire fontos az, hogy engedelmeskedjünk a Szent Szellemnek.
3: And recognize that we're dealing with God.
4: És felismerjük, hogy közben Istennel foglalkozunk.
3: As I read the latest tragic story of a Christian ministry collapsing and the deception, I think, don't they understand that
4: amikor
3: God knows
4: ilyen
3: exactly what they're doing? Why can't they hear his voice?
4: Hogy kilesztei szolgálatok összeomlanak, bűnbe esnek, tönkremennek. Azt mondom, hogy hát hogyan lehet, hogy ez történt velük? Hát csak Isten hangját kellett volna nekik
3: the
4: hallani.
3: Bible gives us two motivations
4: a
3: for obeying God.
4: Két indítékot sorol fel, ami miatt engedelmeskedhetünk Istennek.
3: And Paul puts them in the Corinthian letter.
4: Pál a korintusi levélben sorolja ezeket fel.
3: 2 Corinthians chapter 5.
4: A 2 Korintus 5-ben.
3: He says, first of all, the love of Christ constrains us.
4: Krisztus szerelme.
3: And that was always the motivation of Jesus.
4: Jézusnak mindig ez volt a motivációja.
3: He didn't need any other motivation.
4: Neki nem volt szüksége más indítékra.
3: He so loved the Father.
4: Annyira szerette az Atyát.
3: That his joy was to hear his voice and do his will.
4: Hiszen az volt az öröme, hogy hallotta az Atya hangját és megtehette az akaratát.
3: And the Apostle Paul saying the same thing.
4: Pál apostol ugyanezt mondja.
3: He says, the love of Christ constrains us, it urges us, and misled by demons, and we'll be in all kinds of messes.
4: És a démonok fognak minket zaklatni, és mindenféle bajokba keveredünk, és zűrzavarokba.
3: I can't underline sufficiently this principle of obedience to the Holy Spirit.
4: Nem tudom kellőképpen aláhúzni, hogy mennyire fontos az, hogy engedelmeskedjünk a Szent Szellemnek.
3: And recognize that we're dealing with God.
4: És felismerjük, hogy közben Istennel foglalkozunk.
3: As I read the latest tragic story of a Christian ministry collapsing and the deception, I think, don't they understand that
4: amikor
3: God knows exactly what they're doing? Why can't they hear his voice?
4: Hogy kilesztei szolgálatok összeomlanak, bűnbe esnek, tönkremennek. Azt mondom, hogy hát hogyan lehet, hogy ez történt velük? Hát csak Isten hangját kellett volna nekik hallani.
3: The Bible gives us two motivations for obeying God.
4: Két indítékot sorol fel, ami miatt engedelmeskedhetünk Istennek.
3: And Paul puts them in the Corinthian letter.
4: Pál a korintusi levélben sorolja ezeket fel.
3: 2 Corinthians chapter 5.
4: A 2 Korintus 5-ben.
3: He says, first of all, the love of Christ constrains us.
4: Krisztus szerelme.
3: And that was always the motivation of Jesus.
4: Jézusnak mindig ez volt a motivációja.
3: He didn't need any other motivation.
4: Neki nem volt szüksége más indítékra.
3: He so loved the Father.
4: Annyira szerette az Atyát.
3: That his joy was to hear his voice and do his will.
4: Hiszen az volt az öröme, hogy hallotta az Atya hangját és megtehette az akaratát.
3: And the Apostle Paul saying the same thing.
4: Pál apostol ugyanezt mondja.
3: He says, the love of Christ.

0: Mint velük, hát csak Isten hangját kellett volna nekik
1: hallani.
0: The Bible
1: gives us two motivations for obeying God.
0: Két indítékot sorol fel, ami miatt engedelmeskedhetünk Istennek.
1: And Paul puts them in the Corinthian letter.
0: Pál a korintusi levélben sorolja ezeket fel.
1: 2 Corinthians chapter 5.
0: A 2 Korintus 5-ben.
1: He says, first of all, the love of Christ constrains us.
0: Krisztus szerelme.
1: And that was always the motivation of Jesus.
0: Jézusnak mindig ez volt a motivációja.
1: He didn't need any other motivation.
0: Neki nem volt szüksége más indítékra.
1: He so loved the Father.
0: Annyira szerette az Atyát.
1: That his joy was to hear His voice and do His will.
0: Hiszen az volt az öröme, hogy hallotta az Atya hangját és megtehette az akaratát.
1: And the Apostle Paul saying the same thing.
0: Pál apostol ugyanezt mondja.
1: He says the love of Christ constrains us. It urges us on.
0: Krisztus szerelme kényszerít minket és sürget minket tovább menni.
1: A few verses later on, he says this.
0: Néhány verssel később azt mondja.
1: In verse 11,
0: a 11.
1: But knowing the terror of the Lord, we persuade men.
0: Ismervén tehát az Úrnak félelmét, embereket térítünk.
1: Now, if you're a good father and bringing up a family,
0: ha jó apa vagy és neveled a családodat,
1: you should be able to train your children to love you enough to want to obey you, to please you.
0: Akkor képesnek kell lenned ahhoz, hogy arra neveled a gyerekedet, hogy eléggé szeressenek téged, ahhoz,
1: that, Johnny,
0: hogy kedvedben
1: Daddy says, please.
0: Akarjanak járni. Tehát kedves Johnny,
1: oh, yes,
0: tedd meg ezt,
1: I love you, I'll do it.
0: Igen, papa, szeretlek téged, úgyhogy megteszem. Ez nagyszerű,
1: but if he decides to be rebellious one day,
0: de hogyha úgy dönt Johnny, hogy egyik nap lázadó lesz,
1: use the other side of the persuade, which is
0: a dolog másik oldalát kell használni, megfenyegetjük, hogy meg fogjuk verni, ha nem teszi meg, amit szeretnénk.
1: See, if the love doesn't move you, then the terror ought to.
0: Tehát, hogyha a szeretet nem mozgat téged eléggé, akkor a félelemnek kell mozgatnia.
1: So sometimes when you are tempted not to obey God, if the love doesn't constrain you, then the terror ought to say, well, I dare not do the wrong thing because I fear God too much for that.
0: És a szeretet nem elég ahhoz benned, hogy engedelmeskedj, akkor azt kell, hogy mondjad, hogy eléggé félek Istentől ahhoz, hogy ne tegye, hogy megtegyem az akaratát, és ne kelljen félnem ahhoz, attól, hogy mi lesz a szeretet. Tehát két dolognak kell mozgatni minket, a szeretetnek Isten iránt, és az Isten félelemnek, hogyha vagy nagyon furcsa dolgot kér Isten, és nem szeretjük őt eléggé ahhoz, hogy engedelmeskedjünk a szeretetnél. Akkor menjünk az Apcs
1: előtt,
0: amikor Isten nagyon erőteljesen mozgott az
1: egyházban.
0: Amikor Isten az ő erőteljes jelenlétével jön,
1: you have to realize that now the standards automatically become higher.
0: Akkor rá kell jönnünk, hogy hirtelen automatikusan magasabbra kerül a lét.
1: Certain churches have had a visitation of God.
0: Néhány gyülekezetet meglátogatott Isten.
1: It was a glorious transforming experience for people that were living right with God.
0: Dicsőséges átalakító élmény volt azoknak az embereknek, akik Istennel összhangban éltek.
1: But for the people living in disobedience,
0: that
1: blessing to the others became
0: az,
1: a terror to them,
0: volt,
1: and they fled away from,
0: nekik,
1: from God.
0: Nekik rémítő volt, és elmenekültek Isten elől.
1: And here God is moving in mighty signs and wonders and miracles.
0: Itt is Isten hatalmas jelekkel és csodákkal mozog.
1: They're speaking the word with fantastic boldness.
0: Fantasztikusan bátran szólják a tanítványok
1: Isten szavát. And then in the middle of all this, Acts chapter 5.
0: Mindezek közepette az Apcs előttben.
1: A couple called Ananias and Sapphira decide to lie about the amount that they're giving.
0: Egy házaspár, Ananias és Szafira úgy dönt, hogy hazudnak azzal az összeggel kapcsolatban, amit tanultak, vagy kaptak egy eladásból, amit odaadakoztak. Tehát látják, hogy többiek milyen összegeket adnak.
1: But their hearts weren't inclined to be that generous.
0: Az ő szívük nem volt hajlamos ekkora a nagylelkűségre, vagy bőkezésre.
1: But they decided to live a pretense.
0: De úgy döntöttek, hogy megjátsszák magukat.
1: And they brought a lump sum of money and gave it to the apostles.
0: És egy nagyobb összeget odaadtak az apostolok lábai elé, oda tették.
1: Peter said, these people are not being honest.
0: És Péter azonnal figyelmeztette a Szent Szellemet, hogy ezek az emberek nem őszinték.
1: So he said, well, is that the amount?
0: And
1: she
0: said, és megkérdezte Péter, hogy ennyit kaptatok, de te megkérdezted
1: azt. She said it was when it
0: és
1: was
0: azt mondták, hogy mind a ketten azt mondták, hogy igen, amikor még éltek.
1: And they dropped dead in immediately.
0: De aztán azonnal holtanesek össze, amikor hazudtak.
1: Peter says this in verse 3.
0: Péter azt mondta a harmadik versben.
1: Satan has filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back the portion of the price of the land for yourself.
0: A Sátán bedöltötte a szívedet, hogy megcsald a Szent Szellemet és a mezőnek árából félretegyél.
1: End of 4, you've not lied to men, but to God.
0: Tehát azt mondja, ugye, hogy nem embereknek hazudtál, hanem Istennek.
1: And then the two people drop dead.
0: És mind a ketten holtan estek.
1: How would you like to be part of a church like that?
0: Te mennyire szeretnél egy ilyen gyülekezetbe járni?
1: This is Bible. This has happened.
0: Ez benne van a Bibliában, tehát megtörtént.
1: So you can't have all the power and glory and miracles and all the

0: mighty things of God and at the same time be fooling around with lies and hypocrisy.
1: Tehát nem lehet, hogy ott legyen a dicsőség és az erő és Istennek a jele és csodá és minden nagyszerű dolog, és közben az ember megúszta a hazugságot és a képmutatást. Készen kell állnunk erre a napra, hogy készen
0: álltunk.
1: Azt akarom, hogy Isten minden korlátozás nélkül tudjon mozogni minden helyen, ahova küld engem. Én így akarok élni.
0: So I've got to be real, I've got to be honest.
1: Tehát őszintének kell lennem és valóságkülnek.
0: Some years ago, it wasn't just
1: néhány évvel ezelőtt, nem mostanában.
0: As I discovered the way that I exaggerate, don't tell the truth.
1: Amikor rájöttem, hogy mennyire hajlamos vagyok túlozni és nem igazat mondani, Isten elkezdett meggyőzni engem erről.
0: I wasn't any worse than anybody else, but I was the same as most other Christians that I
1: know. Nem voltam rosszabb, mint mások, olyan voltam, mint a legtöbb keresztényeket ismertem.
0: So I said, Lord, if I tell a lie, just ring the bell in my heart.
1: Hogyha hazudnék, akkor kérlek, szólaltasd meg a vészcsengőt a szívemben.
0: At the end of one day, I was almost deaf.
1: Már majdnem süket voltam a sok csörgéstől.
0: And I never realized how much I wrong I said the wrong thing.
1: Korábban nem jöttem volna rá, hogy mennyire tévedtem és mennyire helytelen dolgokat mondtam.
0: Arra is rájöttem, perfect memory.
1: Hogy semmi módon nem tökéletes az emlékezetem.
0: And I'm crying out to God for the honesty and integrity of all that I say can be absolutely the truth.
1: Szavam legyen becsületes és őszinte és teljesen igazat mondjak mindig.
0: Because I live in an environment where things are said in an exaggerated way, and that's normal Christianity.
1: Közegben élek, ahol túlzó módon beszélnek a dolgokról, és ez a normális kereszténység sajnos ezekben a körökben.
0: But these are just illustrations of many other things we could say.
1: Ezek csak illusztrációk arról sok dologról, amit még elmondhatnánk.
0: But I'm crying out for God, the Holy Spirit, to come and be God, the Holy Spirit.
1: De én kiáltok, hogy a Szent Szellem Isten jöjjön oda, ahol én is vagyok, és legyen valóban Isten.
0: We've got to fulfill the conditions to make that possible.
1: De be kell töltenünk a feltételeit annak, hogy ez lehetséges legyen.
0: I remember Bob Mumford, a very famous American preacher, saying this some years ago.
1: Bob Mumford, aki egy híres amerikai prédikátor volt, néhány évvel ezelőtt mondta a következőt.
0: He said he was having a few days retreat with God.
1: Azt mondta, hogy néhány napra visszavonult Istennel egy helyre.
0: And God came to this famous preacher that everybody was looking up to.
1: És Isten odament ez a híres prédikátorhoz, akire mindenki felnézett.
0: And he said this to him.
1: És azt mondta neki.
0: God the Spirit spoke to him.
1: Isten szelleme szólt hozzá.
0: And he said, Mumford, you and I are incompatible and I don't change.
1: Te és én nem vagyunk összeegyeztethetőek, nem passzolunk és én nem fogok változni.
0: And he realized that he got to do all the changing.
1: És rájött, hogy neki kell minden szinten változnia.
0: When God came into our church in India many years ago in 1965.
1: Ezelőtt 1965-ben eljött Isten a gyülekezetünkben Indiába.
0: Our Baptist church,
1: a baptista gyülekezetünk,
0: with a Baptist tradition,
1: baptista hagyományokkal,
0: it had been a British military church until it was given to the local people.
1: Brit katonákból állt ez a gyülekezet kezdetben, aztán a helyieknek adták át ezt a gyülekezetet.
0: And I was convinced that God was British and that he was a gentleman.
1: Meg voltam győződve arról, hogy Isten brit és úriember.
0: That he was a Baptist.
1: És hogy baptista természetesen.
0: So we warmly invited God to come to our church.
1: Tehát szeretettel hívtuk Istent, hogy jöjjön a gyülekezetünkbe.
0: We warmly and strongly prayed for God to come to our church.
1: És hevesen imádkoztunk, hogy Isten jöjjön el a gyülekezetünkbe.
0: After more than a year of desperate praying,
1: miután több mint egy évig nagy erőteljességet imádkoztunk, Isten hirtelen eljött hozzánk.
0: And that's where my problems began.
1: És itt kezdődtek a problémáim.
0: I realized that the God that came wasn't the God that I'd been taught about and the God that I knew in my Baptist tradition.
1: Nem az az Isten, akiről engem tanítottak, és akit ismertem a baptista hagyományok keretei között.
0: And God absolutely refused to be British.
1: És Isten egyáltalán nem volt hajlandó britnek lenni.
0: He came as God.
1: Úgy jött, mint Isten.
0: And I went through the most painful 3 months of my life trying to get adjusted to be compatible with God.
1: Miközben megpróbáltam alkalmazkodni Istenhez, hogy passzoljunk egymáshoz.
0: Now that was at that level then.
1: Tehát akkor ez volt a szint.
0: But now as several decades have gone by.
1: De most, hogy eltelt több évtized.
0: You see, and this is true for all of us in this room today.
1: És tudjátok, ma mindannyiunkra érvényes ez ebben a teremben.
0: God wants to now come to me in greater measure and greater sensitivity than I've ever known before.
1: Isten nagyobb mértékben és nagyobb érzékenységgel akar eljönni hozzám, mint ahogy valaha is tudtam ezt, hogy hogyan van.
0: He's now dealing with things that I've got away with for for decades.
1: Most le akar számolni olyan dolgokkal bennem, amelyekkel megúsztam több évtizeden keresztül.
0: But I can't get away with them anymore.
1: De már nem úszhatom meg.
0: But beloved, I've come to the place where I don't want.
1: De szeretteim, én eljutottam odáig, hogy nem is akarom, úgy, hogy elmenjünk emellett.
0: I don't want anything in my life to be at variance with God, the Holy Spirit.
1: Nem akarom, hogy legyen az életemben olyan dolog, ami nem összeegyeztethető a Szent Szellem
0: Istennel. I want the fullness of God to come.
1: Azt akarom, hogy Isten teljessége jöjjön el.
0: I want the fullness of the Spirit to have access to me.
1: Azt akarom, hogy a Szent Szellem teljessége hozzám férjen.
0: Access to the work that I lead.
1: És hozzáférjen ahhoz a munkához, amit vezetek.
0: And access to the people that I work together with.
1: És hozzáférjen azokhoz az emberekhez, akikkel együtt dolgozom.
0: And as we're learning to fulfill these conditions.
1: És ahogy tanuljuk betölteni ezeket a feltételeket.
0: His power and his presence is getting stronger and stronger all the time.
1: Az ő ereje és jelenléte egyre erőteljesebb, folyamatosan egyre erősödik.
0: He's doing and saying this in many different parts of the world.
1: És a világnak sok részén mondja ezt és teszi ezt most.
0: And many of you in this room today.
1: És sokan ebben a teremben most.
0: You're the cutting edge of what he's doing in your particular nation.
1: Ti vezetői vagytok, és a közepébe vagytok annak, amit Isten a tiszt nemzetetekben
0: cselekszik.
1: És Isten azért kiált hozzátok, hogy töltsétek be a feltételeket.
0: So that he can come to you,
1: hogy eljöhessen hozzátok.
0: And work through you,
1: és dolgozhasson rajtatok keresztül.
0: With a purity and a clarity that has not been possible before.
1: Olyan tisztasággal és átlátszósággal, ami nem volt eddig lehetséges.
0: When God told Moses, he said, I cannot go up with the children of Israel, because my presence would destroy them.
1: Nem tudok felmenni arra a földre Izrael gyermekeivel, mert a jelenlétem elpusztítaná őket.
0: So I'll send an angel instead of me.
1: Elküldök egy angyalt magam helyett.
0: I'll keep my promise.
1: Betartom az ígéretemet.
0: I'll lead you into your, I'll give you your inheritance.
1: Tehát odaadom nektek az örökségeteket.
0: But my presence cannot go with you because of the way you live. My presence will be destructive. It would not be a blessing.
1: Amiatt, ahogy éltek, a jelenlétem pusztító lenne rátok nézve, és nem áldás lenne.
0: Now I don't want to live that way, do you?
1: Én nem akarok így élni, és ti?
0: Amen. You prepare to fulfill the conditions. Let's just move on.
1: Inkább legyünk készek arra, hogy a feltételeket.
0: Now you'll find as we go on, and I'm not going to spend time on this, that divine perfections are ascribed to God the Holy Spirit.
1: A Szent Szellem Isteni tökéletességet tulajdonítanak a Szent Szellemnek.
0: Belemenni
1: 139. Zsoltár.
0: Speaks of God the Holy Spirit being present everywhere.
1: Hogy a Szent Szellem Isten mindenütt jelen való. Most ebben nem megyek bele részletesen.
0: He's everywhere.
1: Mindenütt ott van.
0: You can't do a thing. You cannot hide from God. He's there.
1: Semmit nem tehettek úgy, és nem rejtőzhettek el úgy, hogy Isten elől elbújjatok.
0: David is writing in Psalm 139.
1: Dávid írja ezt a 139. Zsoltárban.
0: I can't flee from your presence.
1: Nem tudok elmenekülni a te jelenléted elől.
0: Your Holy Spirit's everywhere.
1: A Szent Szellem mindenütt ott van.
0: I can't turn off and go and do something I shouldn't be doing because you'll be there.
1: Nem kapcsolhatom őt ki, hogy elmenjek valami olyat tenni, amit nem szeretem, nem hiszem, ő ott lesz akkor is.
0: Második dolog,
1: ő minden tudó, Isten minden tudó, Szent Szellem minden tudó.
0: He knows everything about you, he knows everything about me.
1: Minden tud rólad és rólam.
0: Even the hairs on your head, he's got them all numbered, he could tell you how many there are.
1: Pontosan meg tudja mondani, hogy hány hajszálatok van.
0: For me it's getting easier every day.
1: Számomra minden nap könnyebb megszámolni neki. Gerhardét is elég könnyű neki megszámolni.
0: It's quicker to count.
1: Gyorsabban meg tudja számolni, mint a tieteket.
0: Amen. Thirdly, he's omnipotent. He's all
1: mindenható. Mindenre képes.
0: And the final thing is that he is eternally existent.
1: Hogy örökké létezik.
0: Just come to Hebrews 9:14. Just
1: a menjünk oda a Zsidó 9.
0: Look at that one scripture.
1: 14-hez ezt az egyet nézzük meg.
0: See the eternalness of our God.
1: Nézzük meg a mi Istenünk örökké valóságát.
0: Hebrews chapter 9.
1: Zsidó
0: 9:14. And he says this.
1: Azt mondja.
0: How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God?
1: Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökkévaló szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Ezzel az egy mondattal egy órát tudnék eltölteni, de most nem
0: tudok.
1: Érezzétek meg ennek a mélységét.
0: God were there together working in Christ to bring about this so glorious redemption.
1: Ott volt a Szent Szellem, és ott működött Istennel együtt, hogy odaadja magát a mi megváltásunkra.
0: Jesus offered himself without spot to God.
1: Az örökkévaló Szent Szellem által ajánlotta fel Krisztus önmagát ártatlanul Istennek.
0: And as a result, that work can perfectly cleanse me from every dead work.
1: És ennek eredményeként ez a tökéletes munka minden holtcselekedettől meg tud engem tisztítani.
0: And that's true for every generation from the beginning to the end of time.
1: És az minden nemzedékre érvényes az idő kezdetétől a végéig.
0: When I see that,
1: amikor ezt megértem,
0: I begin to comprehend the present nowness, the eternal nowness of who God is and what God is.
1: Hogy milyen tökéletes mostságban, jelenben van az, hogy Isten kicsoda és mit cselekedik értünk.
0: I'm not getting into that today, but to comprehend, we've got to start to learn how to think and to some degree understand the eternal realm.
1: De meg kell tanulnunk ezt megérteni, és megtanulni egy bizonyos fokig felfogni az örökké való világ működését.
0: Because the spirit realm is the eternal realm.
1: Az az örökké való világ.
0: And it is timeless.
1: Időtlen.
0: It is not a long time.
1: Ez nem egy hosszú ideig tartó dolog.
0: It is an eternal, glorious now.
1: Hanem egy örökké való dicsőséges jelen.
0: And God wants us to learn to understand that.
1: És Isten azt akarja, hogy ezt tanuljuk meg megérteni.
0: Because we can't fully understand the activity of God.
1: Mert nem érthetjük meg maradéktalanul Isten tevékenységét.
0: Or particularly the Holy Spirit.
1: Különösen a Szent Szellemét nem.
0: Of these spiritual works that He has accomplished.
1: Azokat a szellemi cselekedeteket,
0: because
1: amiket
0: one of these great events is of course the cross.
1: Hiszen az egyik nagyszerű esemény természetesen a kereszt.
0: Now, it did take place at a particular point of history.
1: Ez a történelem egy bizonyos pontján történt meg a Földön.
0: But the power didn't just touch this present physical time-space world.
1: De a kereszt ereje nem csak az adott idő és térvilág szakaszt érintette meg.
0: The power of that blood,
1: hanem Jézus vérének az ereje,
0: it filled all eternity.
1: Betöltötte az egész örökké valóságot.
0: And so it's there as an eternal, powerful, total, complete deliverance from sin.
1: Egy tökéletes és időtlen, állandóan jelen időben való tökéletes megtisztítást ad a bűntől.
0: It doesn't need to be repeated because it's
1: nem
0: a glorious, eternally fresh, eternal now event.
1: Dicsőségesen, örökkévaló, jelenbeli, bevégzett esemény, tökéletes.
0: Now this is beyond the natural mind to comprehend.
1: A természetes elme ezt nem tudja felfogni.
0: But the Spirit of God perfectly understands these.
1: De Isten szelleme tökéletesen érti ezeket a dolgokat.
0: And so the Spirit of God can teach us these things which are beyond our understanding.
1: Isten szelleme meg tud minket tanítani ezekre a dolgokra, amelyek meghaladják az értelmi képességeinket.
0: Let's just move on.
1: Menjünk tovább.
0: Come to the next page.
1: Menjünk a következő oldalra.
0: Divine works are performed by Him.
1: Isteni cselekedetei vannak már, hogy a Szent Szellemnek.
0: The Bible attributes to God the Holy Spirit the creative act which brought the world into existence.
1: A Szent Szellemnek tulajdonítja a Biblia a teremtés cselekedeteit, ami a világot létrehozta.
0: And I gave a list of references which are well worth reading and studying.
1: És itt vannak ilyen bibliai utalások, amelyek méltók arra, hogy mindegyiket elolvassátok és
0: tanulmányozzátok. It says the same thing about the person of Jesus.
1: Ugyan ezek olvashatók Jézus személyéről is.
0: The worlds were made by him, we're told.
1: Azt olvassuk, hogy a világok által teremtettek.
0: This is what John says concerning Jesus.
1: Mondja János Jézusról.
0: He's the eternal word.
1: Ő az örökkévaló szó.
0: He's been from the beginning and will be always the eternally existent one.
1: Kezdettől, és ő marad az örökké létező.
0: And by him all things were made that were made.
1: Ő teremtett mindent, ami lett.
0: Now, the same thing said about God the Holy Spirit.
1: Ugyanezt olvassuk a Szent Szellemről is.
0: And the mystery and the Trinity of the mystery of the Trinity, it's so
1: a Szent Háromság titka.
0: It's so mysterious, it's very hard
1: annyira
0: to understand.
1: Titokzatos, annyira nehéz megérteni.
0: But he's the person that can teach us.
1: De ő az a személy, aki megtaníthat minket ezeket.
0: I want to insert something in your notes, which is not there. I want to just put this in.
1: Szeretném, hogyha beírnátok a jegyzetetekbe a következőt, ami nincs
0: right
1: benne.
0: Right under the statement about creation.
1: A teremtésre vonatkozó szó alá.
0: I want to also say that he is the one that brought about the birth of Jesus, the Savior of the world.
1: Hogy Jézus születését, a világ megváltójának a születését is ő valósította meg.
0: In Luke chapter 1, verse 26.
1: A 26. vers.
0: The angel Gabriel appeared to Mary.
1: Gabriel angyal megjelent Máriának.
0: And he tells her this glorious news.
1: És elmondja neki ezt a dicsőséges hírt.
0: A total shock to her.
1: Teljesen megdöbbentette ez Máriát, és azt mondta, olvassuk el a Lukács egyben.
0: Now in the sixth month.
1: Hatodik hónapban.
0: This was the sixth month after John the Baptist had been been supernaturally conceived in the womb of Elizabeth.
1: 6 hónappal azután, hogy keresztelő János csodálatos módon megfogant Erzsébet méhében.
0: That was by the natural seed of the man and the natural egg of the woman.
1: Ez ugye a férfi és a nő természetes ival sejtjei. Már a János ebből jött létre. De Jézus
0: születése dicsőségesen más volt.
1: Hogy 6 hónappal azután, hogy keresztelő János megfogant, Gábriel angyal elment
0: Názáretben,
1: ez a 27. versben van egy szűzhöz, aki egy József nevű férfinak volt eljegyezve.
0: And the virgins, and the sorry. And the virgin's name was Mary.
1: A szűznek neve pedig Mária.
0: Now, if you come from a Catholic background,
1: aki katolikus háttérből származik,
0: you've probably got this taught the wrong way.
1: Annak valószínűleg ezt rosszul tanították.
0: And if you come from a Pentecostal background, you probably refuse everything to do with Mary because that's so
1: sinful.
0: Both are equally out of balance concepts.
1: Akkor pedig valószínűleg nem akarod, hogy közöbb legyen Máriához, de mind a két nézet teljesen egyensúlytalan.
0: Mary was one of the most amazing women of faith there's ever been recorded.
1: Mária a hit egyik legmegdöbbentőbb asszonya volt, akiről a Biblia egyáltalán beszámol.
0: When the angel Gabriel told Zacharias, the father of John the Baptist, that his prayers were going to be answered, he was going to have a child in their old age.
1: Amikor Gábriel angyal azt mondta Zakariásnak, keresztelő János apjának, hogy az imái meghallgattattak és öreg korában fia fog születni.
0: He had difficulty believing this.
1: Akkor Zakariásnak nehéz volt ezt elhinni.
0: When this angel comes to Mary,
1: de amikor Máriához ment el ugyanez az angyal,
0: not even married yet,
1: aki még nincs is férjnél,
0: she's engaged to Joseph,
1: hanem jegyese Józsefnek,
0: and he tells her this in verse 35,
1: Gabriel neki a 35.
0: The Holy Spirit will come upon you,
1: hogy a Szent Szellem rád száll,
0: and the power of the highest will overshadow you,
1: és a magasságosnak ereje árnyékoz be téged,
0: therefore also the Holy One who is to be born will be called the Son of God.
1: Azért, ami születik is szentnek hivatik Isten fiának.
0: And then in verse 38, Mary says,
1: 38. versben azt mondja Mária,
0: the handmaid of the Lord, let it be to me according to your word. Now that's an incredible faith response by any standard.
1: Imhol az Úrnak szolgálója, legyen nékem a te beszéded szerint. Ez a hitnek egy fantasztikus válasza, mindenféle mérce szerint.
0: Amen.
1: Így van.
0: She says, okay, Lord, whatever you say, it'll happen because I believe you. What
1: rendben, incredible
0: Uram, response.
1: Amit mondasz, legyen úgy, én hiszek neked.
0: But I want you to see that the Holy Spirit is the agent of this.
1: És látjátok, hogy a Szent Szellem az eszköze, vagy a közvetítő ennek az eseménynek. Ő visszavezet minket az Ézsaiás könyvében.
0: And to the prophecies of Isaiah.
1: Az Ézsaiás ígéreteinek.
0: God the Spirit will cause this to take place. I'm not going to read them, but you
1: Isaiah 7 verse 14. Ami arról szól, hogy a Szent Szellem fogja ezt előhozni, ez az Ézsaiás 7:14-ben, már nem fogom most.
0: And
1: Ézsaiás 9:6-7-ben is
0: so
1: ez van.
0: The sending of Jesus into the world was a work of the Holy Spirit.
1: Tehát a Szent Szellem munkája volt ez, hogy Jézus lejött a világba.
0: We're taught that regeneration, being born again, is a work of the Holy Spirit.
1: Azt olvassuk, hogy az újjáteremtés, újjászületés is a Szent Szellem munkája.
0: And it's the only way to enter the kingdom.
1: Ez az egyetlen mód arra, hogy a királyságba bejussunk.
0: We're told in Romans 8.
1: Róma 8-ban azt olvassuk.
0: The power of the resurrection of the dead is the work of the Holy Spirit.
1: Hogy a halálból való feltámadás ereje is a Szent Szellem munkája.
0: Now all these are mighty acts and activities of the Holy Spirit.
1: Mindezek a Szent Szellem hatalmas cselekedetei.
0: And we've got to comprehend them.
1: És fel kell fognunk ezeket.
0: And the only one who can teach us is God the Holy Spirit himself.
1: És a Szent Szellem Isten maga az az egyetlen, aki meg tud minket tanítani ezekre.
0: Come down to this next page 5. The next statement says, he's a person, not a force or an influence.
1: Azt mondja a következő tétel ezen az oldalon, hogy ő személy, nem csupán erő vagy befolyás.
0: In John 14 we're told, verses 16 and 17, that we can know him.
1: Hogy ismerhetjük őt.
0: This is what Jesus says. Let's just
1: turn. Mondta, Jézus,
0: John chapter 14.
1: Oda, János 14.
0: Verse 16.
1: János 14, 16.
0: He says, and I will pray the Father, and he will give you another helper, another comforter. The word is Parakletos, someone who comes alongside to help.
1: És én kérem az Atyát és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon örökké. Ez a vigasztaló, ez a parakletos szó, valaki, aki melletted áll, oda áll
0: mellé. And the purpose is that he may dwell with you, may live with you forever.
1: Hogy bennetek maradjon, bennetek lakozzon mindörökre.
0: Now That's what it means, that he will actually come and live with you and live in you.
1: Ezt jelenti a dolog, hogy a Szent Szellem bennetek éljen, belétek költözön.
0: He's the Spirit of Truth.
1: Ő az igazság szelleme.
0: Whom the world cannot receive because it neither sees him nor knows him.
1: Mert nem látja őt és nem ismeri őt.
0: But he dwells. But you know him.
1: But ti ismeritek őt.
0: For he dwells with you and will be in you.
1: Mert nálatok lakik és bennetek marad.
0: So this spirit's going to, he says, when I come back after my resurrection.
1: Azt mondja Jézus, amikor visszajövök a feltámadásom után.
0: And I ascend to my Father.
1: Mert felmegyek az Atyámhoz.
0: And send the Holy Spirit.
1: És elküldöm a Szent Szellemet.
0: He's going to come and dwell
1: és
0: with eljön, you, and dwell in you, the way he's been dwelling
1: lakozik,
0: in me.
1: És bennem lakik, ahogy bennem is lakott.
0: And in verse 23,
1: a 23.
0: He says, if anyone
1: mondja,
0: loves me,
1: ha valaki
0: he will keep
1: engem,
0: my word.
1: Megtartja az én beszédemet.
0: And the Father will love him.
1: És az én Atyám szereti azt.
0: And we will come to him.
1: És ahhoz megyünk.
0: And make our home with him.
1: És annál lakozunk, azzal valakivel fogunk
0: lakni. So in there you got a promise that all the persons of the triune God are going to live right inside your humanity if you will just fulfill the condition of loving him and obeying.
1: Bennünk fog lakozni, hogyha betöltjük ennek a feltételeit, az a szeretjük őt és engedelmeskedünk neki.
0: Now let that sink in.
1: What
0: have you got living
1: felétek
0: in you? Or who have you got living in you?
1: Tehát ki az, aki bennetek
0: all
1: lakik?
0: The three persons of the Godhead.
1: Az Istenség mind három személye.
0: What can they do through you?
1: Mit tehetnek ők rajtatok keresztül?
0: Anything.
1: Bármit.
0: Anything.
1: Bármit. Nem?
0: Így don't van? You ever start be, you know, don't exalt yourself, but do exalt the glory and the power
1: that's happened to you. Nem magatokat magasztaljátok fel, hanem azt a valakit, akinek az erején keresztül történnek rajtatok keresztül.
0: The conditions are very simple.
1: Nagyon egyszerűek a feltételek.
0: But they're very costly.
1: De nagyon sokba kerül ezeket befölteni.
0: They are very costly. It's expensive. It costs you everything,
1: mert
0: but it's simple
1: kerül,
0: to do if you decide to do it.
1: De egyszerű megtenni mégis, hogyha úgy döntötök, hogy megteszitek.
0: You've got to decide like Jesus.
1: El kell döntenetek úgy, ahogy Jézus.
0: That you're never going to live your own life.
1: Soha nem fogjátok a saját életeteket élni.
0: Never have your own way or your own will about anything.
1: Nem fogjátok a saját akaratotokat tenni semmivel kapcsolatban.
0: Did you present your humanity?
1: Hanem odaadjátok az emberi lényeteket.
0: As a vacant, empty house.
1: Mint üres házat.
0: Emptied of self.
1: Amelyikben nem vagytok már magatokat, nincsenek bennetek öröndő törekvések és önszeretet.
0: And you're inviting the Father,
1: és meghívjátok az Atyát,
0: the Son,
1: a Fiút,
0: and the Holy Spirit,
1: és a Szent Szellemet,
0: to come and dwell in you the way they dwelt in Jesus.
1: Hogy jöjjenek és éljenek bennetek úgy, ahogy Jézusban éltek.
0: And then to use your humanity for whatever they want to do, any time, any day, for the rest of your life, amen.
1: Életek hátralevő részének bármelyik napján, bármelyik időpontjában arra, amire ők akarják használni.
0: Now if you will do that,
1: ha ezt megteszitek,
0: then nothing's going to be impossible.
1: Akkor semmi nem lesz lehetetlen.
0: And there are hundreds of scriptures which support this.
1: Több száz bibliai hely támogatja ezt.
0: So you can know him.
1: Tehát, hogy megismerjétek őt.
0: It also tells us in Ephesians chapter 4 verse 30 we can grieve
1: Ephesus
0: him. He's got feelings.
1: 40-ben az is van, a Szent Szellemnek érzései vannak, meg lehet szomorítani.
0: As we are learning more and more to have God's presence in our meetings, particularly our prayer meetings.
1: Ahogy egyre inkább tanuljuk, hogy hogyan kell Isten jelenlétét oda meghívni és ott tartani az ima összeveteleinket.
0: I'm also learning how easily you can be grieved.
1: Azt is egyre inkább megtanulom, hogy milyen könnyű megbántani a Szent Szellemet.
0: Just come to verse 30.
1: Menjünk a
0: coming to verse 29.
1: 29. vers.
0: Don't let any corrupt word come out of your mouth, but what is good for necessary for the building up, for edification, that it might impart grace to the hearer.
1: Ami érdemes az építésre, ami a javára válik a hallgatónak.
0: And I'm discovering that the Holy Spirit is very particular about the way that I speak.
1: Egyre inkább rájövök, hogy a Szent Szellemnek nagyon nem mindegy, hogy én hogyan beszélek.
0: He wants my words to build up other people, not tear them
1: down. Azt akarja, hogy a szavaim építsenek másokat, ne lerombolják őket.
0: He wants them to impart grace.
1: Azt akarja, hogy kegyelmet közvetítsek.
0: If those words don't come out of my mouth.
1: És hogyha ezek a szavak nem jönnek a számból.
0: Because I'm speaking my own words, not his words.
1: Mert a saját szavaimat mondom, nem az ő szavaimat.
0: Then it says in verse 30, I grieve the Spirit of God, the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption.
1: Hogy megszomorítottam Istennek a Szent Szellemét, aki által megpecsételtettem a teljes váltságnak napjára.
0: Then he gives a whole list of things, verse 31.
1: És utána a 31. versben egy egész felsorolást.
0: Let all bitterness,
1: minden
0: keserűség, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice.
1: Minden mérgesség, fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt.
0: Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you.
1: Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett, vagy megbocsátott
0: nektek. Imitators, be mimics is the Greek word, mimetes. Therefore be mimics of God as dear children.
1: Legyetek annak okáért követője vagy utánzói Istennek, mint szeretett gyermekek, ez a görög
0: mimikus, ez a követői.
1: És járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és ő odaadta magát miértünk.
0: Isn't that a fantastic thing?
1: Nem fantasztikus ez?
0: Amen. If we will fulfill the conditions, we're going to have
1: that experience. Akkor átélhetjük ezt.
0: Amen. And look, as we've already seen, it's very foolish and wrong to lie to him.
1: Már láttuk, nagyon romboló dolog és bolond dolog
0: hazudni neki. I've said something already.
1: Akkor menjünk a következő állításra, már ennek egy részét elmondtam. Ő beszélget, tehát kommunikál.
0: He's here to teach us and get us to understand about all the riches that are in God.
1: Megértesse velünk mindezt a gazdagságot, ami a háromban egy Istenben rejlik.
0: Really, to get the whole flavor of this, you've got to read these verses completely.
1: Ennek a teljes ízét megértetek, amikor elolvassátok ezeket a verseket.
0: He's a revealer of the Father, the Son, and the truth.
1: Kijelenti nekünk az Atyát, a Fiút és az igazságot.
0: He's a teacher.
1: Ő tanító.
0: He's a comforter.
1: Vigasztaló.
0: And I just add this one, which is not there. He's
1: most
0: a miracle worker.
1: Tettem hozzá, nincs benne a jegyzetben, hogy csodatevő. A
0: Galatians
1: 3:5-ben van ez.
0: He says this to them.
1: Azt mondja nekik.
0: I just read that one verse.
1: Azt az egy verset olvassuk el, Galata 3-ból. Galata 3.
0: 3 verse 5.
1: 5.
0: I'm sorry, but chapter 1 verse 5 I meant to say.
1: Az első részet.
0: No, I've got it right. I'm sorry, I'm in the wrong book.
1: Nem.
0: Galatians 3 verse 5. Therefore he who supplies the Spirit to you and works miracles among you, does he do it by the works of the law or by the hearing of faith?
1: Annak okáért, aki a szellemet szolgáltatja nektek, és hatalmas dolgokat művel bennetek a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából cselekszi-e?
0: So who works the miracles?
1: Tehát ki teszi a csodákat?
0: The Holy Spirit.
1: So
0: if the Spirit's present, you've got miracles.
1: Tehát, hogyha a Szent Szellem jelen van, akkor vannak csodák.
0: And if the Spirit's not present, you can pray all you like, but you won't see any miracles.
1: Akkor annyit imádkozhatsz, amennyit csak akarsz, nem lesznek csodák.
0: And we're invited to have communion with the Father,
1: minket,
0: and with the Son, and with the
1: Isten,
0: Spirit.
1: Hogy legyünk közösségben az Atyával, a Fiúval és a Szent Szellemmel is.
0: And the word communion, it's the Greek word, is koinonia.
1: És a koinonia,
0: it's often translated
1: szó,
0: fellowship.
1: Ami a közösséget jelenti, tehát közösségben lenni.
0: And John in his first letter, he says this.
1: János az első levelében azt mondja.
0: He says, truly, our fellowship, our communion,
1: mondja,
0: is with the Father and with the Son and with the Holy Spirit.
1: Az Atyával, a Fiúval és a Szent Szellemmel van.
0: I live in relationship with them, the way they live in relationship with each other.
1: Ugyanolyan kapcsolatban élek a Szent Háromság személyeivel, ahogy ők élnek egymással közösségben.
0: Now that's an amazing thing, isn't it?
1: Ez megdöbbentő, nem?
0: Now since the resurrection,
1: a feltámadás óta,
0: since the Spirit was sent,
1: mióta elküldte Jézus a Szent Szellemet,
0: and because the Apostle John fulfilled the conditions,
1: és mert János apostol eleget tett a feltételeknek,
0: and went through various trials and experiences where he kept the faith.
1: Átment különböző megpróbáltatásokon és próbákon, bajokon, és megtartotta a hitet.
0: He says, now this is our relationship.
1: Azt írjam, hogy most már ilyen kapcsolatban vagyok a Szent Háromsággal.
0: I live in fellowship.
1: Én közösségben élek.
0: With the Father, with the Son.
1: Az Atyával, a Fiúval.
0: With the Holy Spirit.
1: A Szent Szellemmel.
0: He said, I'm not lying to you.
1: Azt mondja, nem hazudok nektek.
0: We share a common life together.
1: Közös életünk van.
0: We share a common purpose together.
1: Közös célunk van.
0: And I'm allowed into the dialogue, if you like, of the persons of God. What an amazing thing.
1: És bebocsátást nyertem az Istenség beszélgetéseiben, hogy halljam azokat. Nem megdöbbentő?
0: And he says, I've got a purpose in writing this letter.
1: Van egy célja annak, hogy írom ezt a levelet.
0: I want you also to come and have fellowship with us.
1: Azt akarom, hogy ti is gyertek és legyetek közösségben velünk.
0: What I'm experiencing is only because I was prepared to pay the price. You can experience it if you are prepared to pay the price.
1: Mivel kész vagyok megfizetni az árát, ti is átélhetitek, ha készek vagytok megfizetni az árát.
0: And if you get this message,
1: és hogyha ezt az üzenetet felfogjátok,
0: then we're going to see a complete transformation of what's going on in Europe.
1: Akkor teljesen meg fog az változni, ami most Európában zajlik.
0: You see, John wrote these words about AD 95.
1: János körülbelül Krisztus után 95-ben írta ezeket a szavakat.
0: He wrote them about AD 92, I beg your pardon.
1: Illetve ilyen 92-ben Krisztus után körülbelül.
0: Maybe a bit later than that.
1: Talán kicsit később.
0: And he was writing to a church which had never seen this, they'd only heard about it in their forefathers.
1: Olyan gyülekezetnek írta, amelyik erről még soha nem hallott, csak az atyáik hallottak.
0: Most of all, they were churches of very small size, surviving in a hostile atmosphere.
1: Kis gyülekezetek voltak, amelyek éppen csak fennmaradtak egy nagyon ellenséges közegben.
0: The secularism of Rome and the worship of Diana,
1: Roman
0: the goddess, seemed to be predominantly everywhere.
1: És Diana istenő imádása tűnt mindenütt uralkodó irányzatnak lenni.
0: Everything but God, the true God, was being worshipped.
1: Mindent imádtak, csak az igazi Istent nem.
0: And the Christians were under great pressure to try and shut them down and wipe them out completely.
1: Alatt voltak, mert megpróbálták őket teljesen elnyomni, vagy leeltörölni a föld színéről.
0: John himself had been in solitary, well, in a slave camp for 14 years.
1: Egy rabszolgatáborban volt számüzetésben 14 évig.
0: Then he writes what God showed him in the book of Revelation.
1: És a jelenések könyvében írta le, amit Isten mutatott ott neki.
0: He writes the new fourth gospel, the gospel of John, with its incredible revelation of this relationship with the Holy Spirit.
1: Megírja az új evangéliumot, a János evangéliumát, és ebben fantasztikus kijelentések vannak.
0: And a whole younger generation start to read these stuff and say, why isn't it going on like that in our churches today?
1: És fiatal nemzedék elkezdi ezeket olvasni, és azt mondják, miért nem történnek mindezek a dolgok, ami gyülekezeteinkben?
0: And then within 5 years he's released from prison most miraculously.
1: Csodálatos módon, nagyon nagy csoda által Jánost kiengedik a börtönből.
0: And this young generation gathers around him like bees around the honeypot.
1: Összegyűlik János körül, mint a méhek a méz körül.
0: He's walked with God 60 years.
1: Hiszen már 60 éve jár János Istennel.
0: A few years to pour into them all God's shown him over these 60 years.
1: Még néhány éve van arra, hogy átadja ezeknek a fiataloknak mindezt, amit Isten mutatott neki 60 év alatt.
0: And the first letter of John summarizes the whole thing in the most wonderful, succinct way.
1: A legfantasztikusabb, legcsodálatosabb módon. És nagyon tömören.
0: This younger generation, they get the message.
1: És ez a fiatal nemzedék megérti az üzenetet.
0: They believe the truth that this old man's sharing.
1: Elhiszik az igazságot, amit ez az idős ember megoszt velük.
0: They grab it with both hands.
1: Mindkét kezükkel megragadják.
0: And go out to start to live it.
1: És elkezdik megélni az életükben.
0: And the whole of Europe begins to shake under the power of this revelation.
1: És elkezd megrázkodni ennek a kijelentésnek az ereje alatt.
0: I believe with all my heart this is where we are in Europe today.
1: Én hiszem egész szívemmel, hogy Európában ma ugyanez a helyzet.
0: And these truths have got to come to us by a brand new fiery revelation.
1: És ezek az igazságok egy vadonat új tüzes kijelentéssel megérkeznek hozzánk.
0: And if my generation won't get hold of it, then let the young people get hold of it.
1: És hogyha az én nemzedékem nem ragadt ezt meg, akkor ragadja meg a fiatal nemzedék.
0: And let them step out and make it happen.
1: És lépjenek ki, és valósítsák meg ezeket az igazságokat.
0: In 95 they went to the temple of Diana.
1: 95-ben bement János és a tanítványai Diana templomába.
0: And John spoke a word of powerful cursing upon it.
1: Egy erőteljes átkot mondott Diánára.
0: It was the strike team of all strike teams.
1: Ez volt minden imakommandók leginkább imakommandója.
0: He just went with his powerful group of young intercessors.
1: Oda ment az erőteljes közbenjárók fiatal csapatával.
0: He spoke a three-line commandment of to this foul spirit Diana.
1: Ennek a gonosz szellemnek, aki Diánának hívtak.
0: That spirit fled in terror.
1: Ez a szellem rémülten elmenekült onnan.
0: The temple of Diana collapsed in ruins.
1: Diana
0: hallelujah.
1: Temploma pedig romba dőlt, hallelujah.
0: The high altar was blown into 1,000 people without having to use a bomb. It was just words.
1: Az hatalmas oltár ezer darabra esett szét, pedig nem is bombát dobtak rá, hanem csak néhány szó hangzott el.
0: And we're moving into those days right now, beloved.
1: És mi ezekben a napokban lépünk be, szeretteim.
0: And this is why the Holy Spirit is so important.
1: Ezért olyan fontos a Szent Szellem.
0: This is why the gifts are so important.
1: Ezért annyira fontosak az ajándékok.
0: Because we're going to use them at a new level in a new way that the church has not known possibly ever.
1: Egy olyan módon, ahogy az egyház talán még soha nem ismerte ezeket az ajándékokat és a működésüket.
0: The effect was so powerful.
1: Annyira erős volt ezeknek a hite.
0: The whole city of Ephesus fell on its knees and turned to the Lord in that day.
1: És az Úrhoz fordult azon az egy napon.
0: One day it was saying, "Oh, great is Diana, the god of the Ephesians."
1: Az egyik nap még azt mondták, hogy nagy az Efézusi Diana, az Efézusiak istennője.
0: The next day it was saying, "Oh, great is the god of John. We don't know his name, but boy, he's powerful."
1: Nagy János Isten, nem tudjuk a nevét, de meg kell, hogy mondjuk, hogy nagyon erős Isten.
0: Hallelujah. Within 50 years.
1: 50 éven
0: the worship of Diana had ceased throughout the whole of Europe.
1: Diana imádása egész Európában megszűnt.
0: And Jesus was being honored and glorified in city after city across the continent of Europe.
1: Egyik város után a városban, a másik után egész Európában.
0: Now it all began.
1: Ez az egész úgy kezdődött.
0: It all began when John spoke these words to a generation that believed it.
1: Elmondta ezeket a szavakat egy olyan nemzedéknek, amely elhitte utána.
0: And they began to become the manifestation of the words which of the first gospel, of the Gospel of John.
1: És elkezdtek megvalósítói, megélői lenni azoknak a szavaknak, amelyek János evangéliumában olvasható.
0: The first letter of John.
1: János első levelében.
0: And all the other relevant scriptures.
1: És minden egyéb bibliájában, ami ezekkel összefügg.
0: Egy
1: szívemmel hiszem, hogy nekünk is ezt kell tennünk ma.
0: Amen.
1: Amen.
2: Ellen Vincent a Szent Szellem ajándékairól szóló tanítássorozatának első részét hallhatták.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Ez volt a Neked Szól.
1: Ez volt a Neked Szól.
0: Aktuális bibliai tanítások.
2: Aktuális bibliai tanítások.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben a Tanítványképzés című tanítássorozat második részét hallhatjuk, melyben Darko Kreiner tanít.
4: The Bible speaks a great deal about how we are made very differently in our gifts and functions.
5: A Biblia nagyon sokat beszél arról, hogy Isten nagyon különböző ajándékokkal és működésekkel teremtett meg minket.
4: That's going to be a little hard to read. I don't know if there's anything we can do about that, but...
5: Kicsit nem lesz könnyű olvasni.
4: What that says is it says made for a mission.
5: Ez azt jelenti, hogy küldetésre teremtve.
4: When Jesus began his ministry, he stood up right from the scroll of Isaiah.
5: Amikor Jézus elkezdte a szolgálatát, felállt és Ézsaiás tekercsét kérte.
4: And he said, the Spirit of the Lord has anointed me for a mission.
5: És azt mondta, hogy az Úr szelleme felkent engem egy küldetésre.
4: I'm here to heal the brokenhearted and to set the captives free.
5: Itt vagyok azért, hogy meggyógyítsam az megtört szívűeket és a foglyokat szabadon eresszem.
4: He entered into enemy occupied territory.
5: Az ellenség által megszállt területre lépett be.
4: A world that was being held captive by the devil.
5: Egy olyan világba, amit az ördög tartott fogságban.
4: He saw the entire world as prisoners of war.
5: A világ minden lakóját hadifogóinak látta.
4: And Jesus says, I have been given a mission.
5: És Jézus azt mondta, kaptam egy küldetést.
4: To set the captive free.
5: Hogy szabadá tegyem a foglyokat.
4: To destroy the works of the devil.
5: Hogy lerontsam az ördög munkáit.
4: In Acts 10:38 it says that the Spirit of the Lord, the Holy Spirit anointed Jesus of Nazareth to go about freeing all those that were held captive by the devil.
5: Az Apostol 10:38 azt mondja, hogy a Szent Szellem felkente az názáreti Jézust, aki szerte járt és gyógyította a betegeket és szabaddá tette a foglyokat.
4: Amen.
5: Így van.
4: He says, while I was in the world, I am the light of the world.
5: Azt mondta Jézus, amíg a világban voltam, én voltam a világ világossága, sőt vagyok.
4: Well, when he left, he gave us that same mission and says, now you are the light of the world.
5: De amikor elment, akkor nekünk adta azt a küldetést, és azt mondta, most már ti vagytok a világ világossága.
4: The mission I have received from my Father, I now give to you. The same mission.
5: Ugyanazt a küldetést, amit én az atyámtól kaptam, most átadom nektek.
4: And though we are very different in our gifts,
5: és noha nagyon különböző ajándékaink vannak,
4: some are inclined more prophetically,
5: vannak akiknek profétai hajlamaik vannak inkább,
4: some are servants,
5: vannak akik inkább szolgák,
4: some are exhorters,
5: vannak akik buzdítók,
4: we see many different motivational gifts.
5: Nagyon sokféle motivációs ajándék van.
4: We see 9 gifts of the Spirit in 1 Corinthians 12.
5: Az 1 Korintus 12-ben a Szent Szellemnek 9 ajándékát látjuk.
4: We see the fivefold offices in Ephesians chapter 4.
5: Az Efézus 4-ben az ötréti szolgálatot.
4: And not all our apostles, not all our pastors, not all our teachers, not all our evangelists.
5: De nem mindenki apostol, nem mindenki evangélista, nem mindenki pásztor vagy proféta.
4: But there is a ministry that we all share together.
5: De van egy olyan szolgálat, amit mindannyian kaptunk.
4: And that is what we're speaking of here this weekend.
5: És ezen a hétvégén erről fogunk beszélni.
4: Every believer has been given the same mission to reconcile this fallen world back to its creator.
5: Ezt a bukott világot megbékít.
4: So no Christian can stand up and say, I'm not called to evangelize.
5: Tehát egy keresztény sem mondhatja, hogy én nem kaptam elhívást evangelizálásra.
4: No Christian can stand up and say, I'm not called to disciple.
5: Egy keresztény sem mondhatja azt, hogy én nem kaptam elhívást tanítványképzésre.
4: It is the very heartbeat of the great commandment he gave us before he ascended back to heaven again.
5: Hiszen ez a szívverés abban a nagy megbízatásban, amit kaptunk Jézustól, mielőtt felment a mennybe.
4: So in this sessions, these two sessions tonight, we're just trying to lay some perspective, lay a backdrop that we can build on to the rest of this weekend.
5: Tehát én a két tanításomban tulajdonképpen egy hátteret festek fel ahhoz, hogy mire építsünk ezen a hétvégén.
4: We'll get in and begin tomorrow morning getting into much detail about what a disciple is and the process of discipling.
5: Holnap délelőtt jobban részletezem majd, hogy igazán ki a tanítvány és milyen a tanítványképzés folyamata.
4: What spiritual fathering means and what it does not mean.
5: Mi és mi nem a szellemi atyaság.
4: We'll attempt to correct many of the mistakes that have been made in recent decades.
5: Megpróbálunk helyreigazítani sok hibát, amit az elmúlt évtizedekben követtek el.
4: But tonight we're trying to give perspective.
5: De ma este csak egy távlatot szeretnék adni.
4: And in this section I want to specifically tie the relationship between evangelism and discipleship together.
5: Ebben a tanításban különösképpen az evangelizáció és a tanítványság közötti kapcsolatot szeretném hangsúlyozni.
4: If you remember back in module 1 we did a session on what we called frangelism.
5: Tudjátok, az első modulban volt egy olyan tanítás, ami a barátság evangelizációról szólt.
4: In very quick review a few of the thoughts to explain what frangelism is. Next slide.
5: Nagyon gyorsan néhány gondolatban újra áttekintjük, mi ez a barátság evangelizáció.
4: We said that the Lord has called us to affect our world.
5: Azt mondtuk, hogy az Úr arra hívott el minket, hogy a körülöttünk levő világra hassunk.
4: Not necessarily the entire world.
5: Ne feltétlenül az egész világra.
4: I don't think I'm called to affect the entire world.
5: Én azt gondolom, nem arra kaptam elhívást, hogy az egész világra hassak.
4: And I suspect there's probably not many in this room that are called to affect the entire world.
5: És én gyanítom, hogy ebben a teremben nem sokan kapták ezt az elhívást, hogy az egész világra hassanak.
4: But every single person in this room is called to affect his or her world.
5: De minden egyes ember ebben a teremben kapott elhívást arra, hogy az őt körülvevő világra hasson.
4: Is it not going?
5: Nem megy.
4: Try to reload it again, maybe. And we said principle number one is, we must accept the mission for our world.
5: És azt mondjuk, hogy az első alapelv az, hogy el kell fogadnunk azt az elhívást vagy küldetést, hogy a saját világunkra hassunk.
4: And we defined our world very simply as the recurring relationships in our world of people.
5: És az, hogy mi a mi világunk, annak az a meghatározása, hogy az az embercsoport, akikkel gyakori visszatérő kapcsolatban vagyunk.
4: And we call it frangelism for friends.
5: És ezt ugye frangelismnek mondják angolul, tehát barátság evangelizációnak, ez a barátokra vonatkozik.
4: That's a lot of words for friends. For relatives.
5: Rokonok.
4: Associates, the people we work with.
5: Olyan társaink, akikkel együtt dolgozunk.
4: And our neighbors.
5: És a szomszédaink.
4: You see, that's the world that we are called to affect.
5: Ez az a világ, amire hatást gyakorolni Isten elhívott minket.
4: That's the mission we must embrace.
5: Ez a küldetés, amit magunkévá kell tennünk.
4: No one else can embrace that mission from Christ but you for your world.
5: A te világod számára Krisztustól más nem fogadhatja el ezt a küldetést, csak te.
4: I don't have Paulie's friends.
5: Pauli barátai nem maradéktalanul az én barátaim, mint persze vannak közösek.
4: I certainly don't have his relatives.
5: Az biztos, hogy az ő rokonai, nem az én rokonaim.
4: I do not have his neighbors.
5: És nem az ő szomszédai, nem az én szomszédaim.
4: Right? I cannot affect his world.
5: Én nem hathatok az ő világára.
4: I cannot be the light of Christ in his world.
5: Én nem lehetek Krisztus világossága az ő világában.
4: I'm not called to affect his world.
5: És nem hívott el Isten engem arra, hogy az ő világára hassak.
4: That calling comes from Christ to Pauli for his world.
5: Palit hívta el Krisztus arra, hogy a saját világára hasson.
4: And that's true for every person in this room.
5: És ez mindenkire vonatkozik ebben a teremben.
4: The first question the Lord is asking is, will you accept the mission I am giving you personally?
5: Az első kérdés, amit az Úr feltesz nekünk, az az, hogy elfogadod-e azt az elhívást, amit személyesen neked adok.
4: Amen? See, this makes it very personal, doesn't it?
5: Ez nagyon személyes, nem?
4: If only we're thinking we're called to change and affect the whole world, everyone will say, well, I can't do that.
5: Hogyha azt gondolná valaki, hogy én arra kaptam elhívást, hogy az egész világot megváltoztassam, vagy hassak rá, hát ugye elég nehéz ezt megragadni, nem valószínű.
4: And we can sit in church week after week after week until Jesus comes back.
5: És akkor ha valaki ezt gondolja magáról, hétről hétre ülhet a gyülekezetben, míg Jézus vissza nem jön.
4: Well, when we understand this first principle, we realize we have a mission that we must be about the Father's business immediately.
5: De hogyha elfogadjuk, hogy ezt az elhívást kaptuk, akkor azonnal elkezdhetjük az Atya munkáját végezni.
4: Principle number two.
5: Második alapelv.
4: We must allow the Lord to develop His burden for the lost in us.
5: Meg kell engednünk az Úrnak, hogy bennünk is kialakítsa azt a terhet, amit ő érez az elveszettek iránt.
4: And if you remember back when we covered this, we talked about how God the Father and how heaven views the earth and the lost.
5: És hogyha emlékeztek, hogy akkor mit beszéltünk erről, megtudtuk, hogy az Atya, illetve az egész menny hogyan látja az elveszettek világát.
4: Heaven looks down and sees a very real spiritual war raging on planet Earth.
5: Amikor a menny lenéz a földre, akkor egy nagyon valóságos szellemi háborút lát.
4: A real devil.
5: Egy igazi ördögöt.
4: Real people being bound by him.
5: Igazi embereket, akiket ő megkötöz.
4: And his heart breaks.
5: És az Atya szíve összetörik ettől.
4: If you remember this picture I showed you Or maybe I didn't show you, I don't know. But this picture here was a picture that came out in 2003 when we first invaded Iraq in the Iraq War.
5: 2003-ban jelent meg ez a kép, amit most mutatok. Ekkor hatolt be Amerika Irakba.
4: I was recalled to active duty at the time. I was working at the Pentagon.
5: Akkor éppen a Pentagonban szolgáltam, visszahívtak szolgálatra.
4: It's a little hard to see, but you can still see basically what we have here.
5: Nehéz ezt látni, de alapvetően látjátok, mit ábrázol ez.
4: The war broke out and this young 19-year-old girl found herself behind enemy lines.
5: Amikor kitört a háború, ez a fiatal 19 éves lány ellenséges vonalak mögött találta magát.
4: And we sent in a special forces team behind enemy lines to get that prisoner of war out.
5: És egy konkrét, egy különleges kommandót küldtünk be az ellenséges vonalak mögé, hogy kiszabadítsák ezt a hadifoglyot.
4: And this is actually the picture that the special forces team took of this young girl that they put on a stretcher and carried her out and put her on special helicopters to evacuate her.
5: Ezt a képet a kommandó készítette, amikor ezt a lányt rátették egy hordágyra és elvitték arra helikopterre, ami kimentette őt erről a területről.
4: I'll never forget that moment being at the Pentagon watching this happening.
5: Soha nem fogom elfelejteni ezt a pillanatot, amikor a Pentagonban, Washingtonban néztük, hogy ez történik.
4: Because I watched the reaction of the not just the entire country, but much of the entire world was so moved by this evacuation, by this rescue.
5: Hiszen láttuk, hogy milyen hatalmas hatást gyakorolt ez a menekítés, nem csak az én országomra, hanem szinte az egész világra.
4: Think about that.
5: Gondoljátok végig.
4: A special forces team goes in behind enemy lines.
5: Egy kommandó behatol ellenséges területre,
4: and rescues this prisoner of war,
5: és kimenti ezt a hadifoglyot,
4: and brings her out into safety,
5: és kiviszi őt a biztonságos helyre.
4: And hundreds of millions of people around the world were just ecstatic. They were beyond controlling themselves.
5: És a világ szerte több százmillió ember egyszerűen majd kibújt a bőréből, annyira örült, hogy ez sikerült.
4: And what moved me so much was not that. Not what moved me was not so much.
5: És engem nem annyira ez indított meg.
4: What moved me was is that's exactly how heaven views the salvation of every person.
5: Hanem az, hogy a menny ugyanígy reagál minden egyes bűnös megmenekülésére.
4: Jesus was teaching on this, and he says all of heaven rejoices when one sinner is set free.
5: Azt tanította Jézus, hogy az egész menny újjong, amikor egy.
4: Heaven erupted, hundreds of millions of millions of angels.
5: És képzeljétek el az egész menny, az angyalok több száz milliói.
4: And the Son of Man himself standing up from the right hand of the Father.
5: És az és a fiú feláll az atya jobbján.
4: Saying, yes!
5: És azt mondja, igen!
4: Another one set free.
5: Még egy megszabadult.
4: You see, number two, we have to let the Holy Spirit give us this kind of revelation.
5: Tudjátok, a második pont az, hogy engednünk kell, hogy a Szent Szellem ezt a kijelentést megadja nekünk.
4: This is how Jesus thought. This is how he lived.
5: Jézus így gondolkodott, így élt.
4: This was the mission he embraced.
5: Ezt a küldetést tette a magáévá.
4: That's what compelled him to sit down overlooking Jerusalem and just weep because they missed their day of visitation and they didn't receive him.
5: Emiatt volt az, hogy amikor letekintett a hegyről Jeruzsálemre, sírnia kellett, amikor rádöbbent, hogy a város elszalasztotta az ő meglátogatásának napját.
4: So number one, we have to take our responsibility for the mission of affecting our world.
5: Tehát az első pont az, hogy el kell vállalnunk a küldetést, hogy vagy az elhívást, hogy a saját világunkra hassunk.
4: Number two, we have to let the Holy Spirit begin to give us heaven's perspective, the Father's heart.
5: A második az, hogy engednünk el, hogy a Szent Szellem az Atya szívét átadja nekünk, átadja nekünk azt, hogy a menny mit érez ezzel kapcsolatban.
4: Only he can do this work inside of us. We can't do this. This is not something we're capable of doing.
5: Ez csak a Szent Szellem végezheti el bennünk, mi nem vagyunk képesek rá.
4: Right? But we can pray and ask the Holy Spirit to begin to change our hearts. Amen?
5: De imádkozhatunk és kérhetjük a Szent Szellemet, hogy változtassa meg a szívünket.
4: Number three.
5: Harmadik pont.
4: We have to train for a process and not for an event.
5: Nem egy eseményre kell gyakorolnunk, hanem egy folyamatra.
4: Much of the evangelism of the last century has given us this idea of an event.
5: Az elmúlt évszázadban az evangelizációnak nagyon sok eseménye ezt sugallta nekünk, hogy ez egy egyszeri esemény.
4: Let's just convince people to pray the sinner's prayer as quickly as we can so that they become Christians and become saved.
5: A lehető leggyorsabban meg kell győznünk az embereket arról, hogy mondják el a megtérés imáját, és akkor túl vagyunk rajta, üdvösségük van.
4: Much of the great evangelistic campaigns of the last 60 years have been doing nothing more than that.
5: Az elmúlt 60 évben a legtöbb evangelizációs hadrajárat nem tett más, csak ezt.
4: As a result, we haven't been producing disciples.
5: Ennek eredményeként nem tanítványokat hoztunk létre.
4: We've been producing people that have just deceived themselves to think they're Christians now when most of them are not.
5: Hanem olyan embereket, akik azt gondolták magukról, hogy keresztények, pedig a legtöbben nem voltak azok.
4: In many instances, we created more harm than we have done good.
5: És nagyon sok esetben több kárt csináltunk, mint hasznot.
4: Jesus never encouraged someone to follow him that wasn't ready to follow him.
5: Jézus soha senkit nem bátorított az ő követésére, aki nem volt kész arra, hogy kövesse.
4: And when they thought they were ready, and Jesus perceived they were not, he sent them back.
5: És amikor akarták őt követni, mert azt gondolták, készen állnak rá, de Jézus látta, hogy nem, akkor visszaküldte őket.
4: You see, Jesus understood a process. This wasn't an event, this was a process.
5: Tudjátok, Jézus tudta, hogy ez egy folyamat, nem egy esemény.
4: Jesus teaching on this, he says the Father, he says the Son is given the eternal seed and he scatters the seed in all kinds of different soil.
5: Amikor erről tanított, azt mondta, hogy a fiú megkapta az örökkévaló magot, és ezt ő mindenféle különböző talajba veti.
4: The same seed, different soil.
5: Ugyanazt a magot különböző talajokba.
4: And he says, and then he explains what the parable means, different kinds of hearts.
5: És utána elmagyarázza, mit jelent a példázat, ezek különböző fajta szívek.
4: So as we train, we have to train with this understanding that we're dealing with a process and not just simply an event.
5: Tehát, ahogy ezt erre tanítunk, vagy erre tanulunk, feltétlenül tudnunk kell, hogy ez nem egy esemény, hanem egy folyamat.
4: And so what we developed to help us to begin to maybe perceive or understand this is we created what I call a frangelism scale. Let's show that.
5: És segít ennek a megértésében, kifejlesztésében, ha megnézzük a barátság evangelizációs skálát, ami itt jön.
4: And again, this is just so we can begin to understand, if we look all the way to the left, you see minus 5.
5: Hogyha a legbal végét nézitek, az a minus 5.
4: Go ahead and trigger this. And from level 4, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, we see the cross.
5: És aztán, ha jövünk utána minus 5-ből, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, eljutunk a nullához, ott a kereszt.
4: And on the other side of the cross, it doesn't begin, it doesn't end, but it begins with plus 1, plus 2, plus 3, plus 4,
5: plus 5. És ott nem a vége van a skálának, hanem ott jön a plusz 1, plusz 2, plusz 3, plusz 4, plusz
4: 5. Is it not coming up? Feed the...
5: Nem jön, a többi.
4: Each one of these up. Just click it again. There you go. Oh, too far.
5: Ott volt.
4: Everything to the left of the cross, we would call evangelism.
5: Tehát a kereszt bal oldalán mindent evangelizációnak hívunk.
4: Everything to the right of the cross we would probably call discipleship.
5: Valószínűleg mindent a kereszt jobb oldalán tanítványképzésnek hívnánk.
4: But you see it like two wings of a bird, you can't have one without the other.
5: De tudjátok, ez olyan, mint egy madár két szárja, nem lehet az egyik a másik nélkül.
4: This is the full spectrum of the mission that we've been given.
5: Ez az egész skálája annak a küldetésnek, amit kaptunk, az egész színskálája.
4: Because in the realm and in the world of our recurring relationships,
5: mert abban a világban, ahol az állandó visszatérő kapcsolataink vannak,
4: we're going to be ministering to everything from a minus 5 to, in some instances as we mature, to a positive 5.
5: Mindenféle ember felé szolgálunk, a minus 5-ösöktől egészen a plus 5-ösökig esetekben.
4: Does that make sense?
5: Érthető?
4: So number 1, negative 5 is hard ground.
5: A minus 5 az a kemény talaj.
4: The hard ground, Paul says in 1 Corinthians 4:4.
5: Azt mondja az 1 Korintus 4:4-ben Pál erről a kemény talajról.
4: That if people are deceived, it is because the God of this world has blinded them from seeing the glorious gospel of Jesus Christ.
5: Hogy akik megtévesztettek, azoknak a világ Istene megvakította a szemét, hogy ne lássák Krisztus dicsőséges evangéliumát.
4: And we're going to have such people in our lives.
5: És az életünkben vannak ilyen emberek.
4: Trying to go directly to explaining why they need to give their hearts to Jesus is probably going to be premature.
5: Ilyenkor valószínűleg túl korai lenne rögtön arra rátérni, hogy elmagyarázzuk nekik, hogy miért kell Jézust elfogadni az életükben.
4: Because as we know, hard ground, you have to plow it before you could ever seed it.
5: Mert tudjuk, hogy a kemény talajt először föl kell szántani, és csak utána lehet belevetni.
4: And you are never going to see a harvest if we don't seed first.
5: De hogyha nem vetsz, akkor soha nem lesz aratás.
4: And now I've been teaching these things for many years, but now I live right now in the midst of farmers all around me, and I watch this every day.
5: Ezt éveken keresztül tanítottam, de most olyan helyen élek, ahol földművelők vesznek körül, és egész minden nap látom ezt.
4: And now I have my own big garden that I have to plow.
5: Most már nekem is van egy nagy kertem, amit fel kell szántani.
4: Seed.
5: És vetnem kell bele.
4: Weed.
5: És ki kell gyomlálni.
4: Prune.
5: És így metszeni kell.
4: Before I get to harvest.
5: Mielőtt aratás lenne.
4: I've known this all my life.
5: Ezt egész életemben tudtam, hogy így van.
4: But let me tell you something, I really never expected it to be so much work.
5: De megmondom nektek őszintén, soha nem gondoltam volna, hogy ez ennyi munkát jelent.
4: In fact, I'm convinced that next year I'm going to cover half of my garden with grass. It's enough.
5: Most már meg vagyok győződve, hogy jövő évben a kertem felét csak fűvel fogom bevetni, ez elég lesz.
4: It's hard work.
5: Ez kemény munka.
4: But my point is not that it's hard work, my point is that we have to understand the process.
5: De most nem azt akarom megvilágítani, hogy ez kemény munka, hanem meg kell értenünk a folyamatot.
4: And we have to train for a process that we are able to be used by the Holy Spirit to minister throughout this full spectrum from one end to the other.
5: És azt kell megtanulnunk, hogy a Szent Szellem tudjon minket használni ezen az egész skálán mindenféle ember irányában.
4: I've now moved to Slovenia where I now live. Most of my family, most of my relatives in my sphere of influence are -4 or -5. That's where they are.
5: Most elköltöztem ugye Szlovéniába, és ilyen módon most, aki körülvesz minket, rokon, barát, mindenki, azok olyan -5-ös körülhelyek.
4: And I didn't move there and start meeting my family and friends and began waving my Bible. Ha-hoo!
5: És aztán ugye találkoztam velük, elkezdtem a Bibliámat lengetni.
4: They're hard ground.
5: De ők nehéz, kemény talaj.
4: My strategy has been to pray for them and engage in spiritual warfare that their spiritual eyes be opened.
5: Most az a stratégiám, hogy közben járok értük, és szellemi harcot vívok értük, hogy a szellemi szemeik megnyíljanak.
4: I'm sowing seeds.
5: És vetem a magot.
4: Some of them already begin to move to -4, -3.
5: Néhányan már kezdenek a -4 meg a -3 felé haladni.
4: On my computer I have a picture of when Nick Vucci was in Maribor last in April.
5: Most a asztalképem a számítógépemen múlt májusban volt. Nick Vucci?
4: Nick Vucci, who was born without arms and legs. I think you've probably heard.
5: Igen, tehát ő az a férfi, aki ugye kar és láb nélkül született.
4: Vujicic. He came. We had him come to Slovenia, and in Maribor, we filled the auditorium of 3,500 people for the first time in 25 years.
5: 25 éve először tudtuk megtölteni azt a 3,500 fős csarnokot, amikor ő jött. Amikor Mariborba jött ő, tehát ez volt 25 éve után az első ilyen.
4: And the media gave it great coverage.
5: Ugye azonnal a sajtót is nagyon érdekelte.
4: I have one of the pictures from the newspaper on my computer on my.
5: A számítógépemen ott van egy újságkivágásos kép.
4: A great picture because there's an auditorium with 3,500 fellow Slovenians hearing the gospel of Jesus Christ.
5: Óriási kép ez számomra, hiszen 3,500 szlovén ott van ebben a csarnokban és hallja az evangéliumot.
4: And over here on the side, on the right side, if you magnify it, you can see all of my friends and relatives and neighbors and associates. I had about 30 of them there.
5: És a képnek a jobb sarkába, hogyha jól kinagyítjuk, mi van ott, ott van az összes barátom és rokonom és mindenki, és 30-an ott voltak.
4: Even my atheist uncle was there.
5: Még az ateista nagybátyám is.
4: Hallelujah. And every one of them was touched.
5: És mindegyikük érintést kapott.
4: Amen. Now, they didn't all come home and give their hearts to Christ.
5: Nem adták oda rögtön a szívüket Krisztusnak, mikor hazamentek ezután.
4: But they did move from a -5 to a -4.
5: De már eljutottak -5-ből -4-be.
4: And a few of them from a -4 to a -3.
5: És néhány a -4-ből a -3-ba is.
4: And so what I did for the Christmas presents last year, I'm going to do again this year, is I got copies of Rick Warren's book, Purpose Driven Life. Doesn't matter, but it's in Slovene, very rare.
5: Rick Warrennek, tavaly is én készítettem a karácsonyi ajándékokat, idén is én fogom Rick Warrennek a céltudatos gyülekezet.
4: Very, very, millions of
5: ez a címe ennek a könyvnek.
4: I gave every one of my family and immediate family and friends a copy of this book.
5: És minden családtagomnak és közvetlen barátomnak adtam egy példány ebből a könyvből karácsonyra.
4: I didn't ask them to pray the sinner's prayer.
5: Nem kértem meg őket, hogy mondják el a megtérés imáját.
4: They're not ready to.
5: Hiszen nem állnak erre készen.
4: But they are ready enough to receive some seed.
5: De arra készen állnak, hogy néhány magot befogadjanak.
4: Does that make sense? And as we move our relationships from minus from the hard ground and we begin to plow the ground.
5: Tehát ahogy a kemény talajtól a -5-től haladunk tovább, felszántjuk ezt.
4: We can begin to seed the ground.
5: Utána pedig elkezdhetünk vetni bele.
4: And pray plenty of heavenly rain to fall and heavenly sunlight to shine.
5: És imádkozni, hogy rengeteg mennyei eső hulljon erre a magra, és nagyon sok mennyei napfény.
4: Now for many of the people in my world of realm of responsibility, my mission.
5: Nagyon sok ember az én felelősségi körömben, az én világomban.
4: I'm now praying for spiritual hunger.
5: Sok értük nem azért imádkozom, hogy szellemi éhségük legyen.
4: I'm praying that they start asking. asking questions.
5: Hanem, hogy kezdjenek el kérdezni.
4: They start getting curious.
5: Kezdjenek kíváncsivá válni.
4: You see, as the veil starts coming off of their eyes, they begin to start asking questions.
5: Mert amikor kezd a leppel lehullni a szemükről, akkor elkezdenek right? kérdezni, így van?
4: And with much prayer and the power of the Holy Spirit,
5: és sok imával és a Szent Szellem erejével,
4: I want to be ready there to start answering those questions.
5: Én ott leszek és kész leszek válaszolni a kérdésekre.
4: And start pruning the misconceptions.
5: Hogy le tudjam metszeni a téves elképzeléseiket.
4: Misconceptions about the Father.
5: Az Atyáról.
4: Misconceptions about who God is.
5: Arról, hogy kicsoda Isten.
4: Misconceptions about who they are.
5: Arról, hogy ők kik.
4: Right? You know, of the most common questions people ask around the world, there's about 10 of them. You answer those 10 questions, you answer most of the questions people have, unsaved people have.
5: A világ minden részén van 10 olyan kérdés, amit leggyakrabban feltesznek az emberek. Ha erre a 10 kérdésre tudod a választ, akkor tudsz válaszolni.
4: Yeah. And so we train for a process.
5: Tehát egy folyamatra képezzük az embereket.
4: Do you suppose you can train yourself in a short period of time to be able to answer the 10 most common questions that people ask?
5: Gondoljátok, hogy rövid idő alatt meg lehet tanulni a választ arra a 10 kérdésre, amit leggyakrabban feltesznek az emberek?
4: Of course you can.
5: Persze.
4: They're not hard questions.
5: Hiszen ezek nem nagyon nehéz kérdések.
4: And they're easy answers.
5: És könnyű válaszok vannak rájuk.
4: But it helps for us to be trained and prepared.
5: De ez segít abban, hogy kiképzettek legyünk erre.
4: So when people in your world start moving from 3 to 2 to 1 and they start asking questions, you have an intelligent answer to give them.
5: Amikor az emberek a világotokban a mínusz 4-ről a 3 és a mínusz 2 felé kezdenek haladni, akkor kérdezni fognak és ti válaszolni kell, hogy tudjatok.
4: Do what I do. If you have a question these days.
5: Csináljátok azt, amit én, hogyha mostanában kérdésekkel találkoztok.
4: I open this.
5: Ezt kinyitom.
4: I go to Google.
5: A Google-ra kapcsolok.
4: And I ask my question.
5: És felteszem a kérdésemet.
4: Top 10 questions unbelievers ask.
5: A 10 leggyakoribb kérdés, amit hitetlenek feltesznek.
4: And Google will take you to 100 excellent Christian websites that are prepared to train you to be evangelist.
5: És a Google több 100 kiváló keresztény honlapra fog elvinni titeket, ahol kitűnő válaszokat találtok ezekre.
4: Yeah?
5: Amen.
4: This isn't hard. Part of what I have a passion to communicate is that this isn't supposed to be hard.
5: Ez nem nehéz. Tehát azt próbálom hozzátok eljuttatni, hogy ez nem nehéz.
4: We make evangelism and discipleship hard, and it doesn't need to be hard.
5: Mi nehézé tesszük az evangelizációt és a tanítványképzést, pedig nem kéne, hogy az legyen.
4: It's not supposed to be overwhelming.
5: Nem az a cél, hogy ez lehengerelje minket a feladat.
4: Jesus said, my burden is light, my yoke is light, my burden is easy.
5: Azt mondta Jézus, hogy az én igám könnyű és az én terhem gyönyörűséges.
4: We shouldn't get a and they start asking questions, you have an intelligent answer to give them.
5: Amikor az emberek a világotokban a mínusz 4-ről a 3 és a mínusz 2 felé kezdenek haladni, akkor kérdezni fognak és ti válaszolni kell, hogy tudjatok.
4: Do what I do. If you have a question these days.
5: Csináljátok azt, amit én, hogyha mostanában kérdésekkel találkoztok.
4: I open this.
5: Ezt kinyitom.
4: I go to Google.
5: A Google-ra kapcsolok.
4: And I ask my question.
5: És felteszem a kérdésemet.
4: Top 10 questions unbelievers ask.
5: A 10 leggyakoribb kérdés, amit hitetlenek feltesznek.
4: And Google will take you to 100 excellent Christian websites that are prepared to train you to be evangelist.
5: És a Google több 100 kiváló keresztény honlapra fog elvinni titeket, ahol kitűnő válaszokat találtok ezekre.
4: Yeah?
5: Amen.
4: This isn't hard. Part of what I have a passion to communicate is that this isn't supposed to be hard.
5: Ez nem nehéz. Tehát azt próbálom hozzátok eljuttatni, hogy ez nem nehéz.
4: We make evangelism and discipleship hard, and it doesn't need to be hard.
5: Mi nehézé tesszük az evangelizációt és a tanítványképzést, pedig nem kéne, hogy az legyen.
4: It's not supposed to be overwhelming.
5: Nem az a cél, hogy ez lehengerelje minket a feladat.
4: Jesus said, my burden is light, my yoke is light, my burden is easy.
5: Azt mondta Jézus, hogy az én igám könnyű és az én terhem gyönyörűség.

0: Absolute Christian websites that are prepared to train you to be evangelist.
1: És a Google több száz kiváló keresztény honlapra fog elvinni titeket, ahol kitűnő válaszokat találtok ezekre.
0: Yeah?
1: Amen.
0: This isn't hard. Part of what I have a passion to communicate is that this isn't supposed to be hard.
1: Ez nem nehéz. Tehát azt próbálom hozzátok eljuttatni, hogy ez nem nehéz.
0: We make evangelism and discipleship hard, and it doesn't need to be hard.
1: Mi nehézé tesszük az evangelizációt és a tanítványképzést, pedig nem kéne, hogy az legyen.
0: It's not supposed to be overwhelming.
1: Nem az a cél, hogy ez lehengerelje minket a feladat.
0: Jesus said, my burden is light, my yoke is light, my burden is easy.
1: Azt mondta Jézus, hogy az én igám könnyű és az én terhem gyönyörűséges.
0: We shouldn't get a spiritual hernia trying to carry heavy things.
1: Nem kell, hogy szellemi sérvet kapjunk, mikor nehéz dolgokat próbálunk cipelni.
0: If we're getting a spiritual hernia, it's because we're doing something in the strength of our own ability and in the flesh and not trusting the Holy Spirit.
1: Hogyha a szellemi sérvet kapunk, ez azért van, mert a saját erőnkkel próbálunk dolgokat megvalósítani, nem a Szent Szellemmel.
0: Amen. Be prepared to be used by God.
1: Légy kész arra, hogy Isten használjon.
0: Ask to be used by God.
1: Kérd Istent, hogy használjon.
0: And then be prepared to push through the fear that happens when he is ready to use you.
1: És akkor utána készülj fel arra, hogy leküzdött a félelmet, amit akkor érzel, amikor Isten elkezd használni.
0: Few months ago.
1: Néhány hónappal ezelőtt.
0: My wife is talking to one of her friends.
1: A feleségem az egyik barátnőjével beszélgetett.
0: And her friend's best friend growing up, my wife's friend's best friend.
1: De és a feleségem barátnőjének a legjobb barátnője
0: is married to a man who was a Satan worshipper.
1: Egy olyan férfihez ment hozzá, aki sátán imádó volt.
0: Okay? And the family has been under he's trying to come out of this.
1: A nő megpróbál kijönni ebből a problémából.
0: He's now married and has a little girl.
1: Most már ugye férjezett és van egy kislánya.
0: And these tremendous demonic attacks are attacking their entire family.
1: És az egész családot borzasztó sátáni támadások érik.
0: Horrible nightmares.
1: Rettenetes rémálmaik vannak.
0: He wakes up in terror and he feels the presence of demons in his room.
1: Illetve a férfi próbál kijönni ebből a dologból, de felébred az éjszaka közepén és érzi a démonok jelenlétét, rémítését.
0: And that was bad enough. It was bad enough, but then it started affecting his wife and then his child.
1: Már ez is így elég rossz, de hát ugye látja, hogy a feleségére és a gyerekére is hat ugyanez.
0: And so his wife tells her best friend about what's going on in this terrible situation.
1: És ugye akkor a férfi felesége az ő legjobb barátnőjének mesél arról, hogy milyen borzalmak történnek velük.
0: In turn, she tells my wife the story.
1: És aztán ő elmondja az én feleségemnek a történetet.
0: And bless my wife, she says, oh, not a problem, my husband will come right over and he'll pray for you.
1: Hát áldja meg az úr a feleségemet, aki azt mondta neki, hogy semmi gond, hát a férjem majd elmegy hozzátok, imádkozik, értetek.
0: So she comes home and tells me this story.
1: És aztán odajött, hogy elmondta nekem a feleségem ezt az ügyet.
0: And of course, the man of God sitting in the couch is always ready to be used by the Holy Spirit.
1: Hiszen ugye Isten embere ott ül a heverőn, és mindig kész arra, hogy Isten szolgálja, vagy használja.
0: And you know what my first thought was when she told me the story?
1: Tudjátok, mi volt az első gondolatom, amikor meghallottam a történetet?
0: I don't want to do that.
1: Én nem akarom ezt csinálni.
0: I don't know them.
1: Én nem ismerem ezeket az embereket.
0: They're not technically in my world of relationships.
1: Hát ők egyáltalán nem az én kapcsolataim közé tartoznak.
0: Not my relative, not my friend.
1: Nem az én barátom, nem az én rokonom.
0: I mean, my point is that, you know, I wasn't ready. Oh yeah. I was a little comfortable with this.
1: Az a lényeg, hogy nem rögtön azt mondtam, igen, halleluja, csináljuk, hanem elég kellemetlenül éreztem magam az ötlettől.
0: But I've been training for this process long enough.
1: De már elég régen tanulom ezt a folyamatot.
0: And I have enough of a revelation of the warrior king that I serve.
1: És már elég kijelentést kaptam a harcos királyról, akit szolgálok.
0: That honestly, I was able to push through those feelings very quickly.
1: Hogy őszintén szólva nagyon gyorsan átverekedtem magam ezeken az érzéseken.
0: I was still uncomfortable.
1: Még mindig nem volt kellemes.
0: If they would have called and canceled the meeting, I would have said, okay, that's fine.
1: Amikor telefonálnak és mondják, hogy hát akkor nem jönnek el, akkor azt mondtam, rendben.
0: But they called and said, oh, please come over tonight.
1: De nem ezt mondták, hanem telefonáltak, hogy légy szíves, gyere át ma este.
0: Okay, all right.
1: Hát jó.
0: I'm going.
1: Akkor megyek.
0: Here's somebody, here's a prisoner of war.
1: Itt van valaki, egy hadifogoly.
0: His whole family is on the wrong side of the enemy lines.
1: Az egész családja az ellenséges vonalak mögött van.
0: And the Christ has given me a mission to go in and help.
1: És Krisztus ad nekem egy küldetést, hogy menjek oda és segítsek nekik.
0: How can you say no?
1: Hogyan mondhatnál erre nemet?
0: I went over there, long story short.
1: És hogy röviden mondjam a történetet.
0: He's telling me his story. He's telling me his story.
1: Tehát elmondta ez a férfi a saját történetét.
0: How he started with the Satan worship in his youth.

0: younger youth days, young days.
1: Hogyan kezdte el fiatalon ezt a sátánimádást?
0: They used to go up to the top of the highest high place, the highest hill outside of Maribor, overlooking Maribor.
1: Akkoriban fölmentek a Mariborra letekintő legmagasabb hegycsúcsra.
0: And do all kinds of, you know, demonic rituals and sacrifices and all kinds of stuff.
1: És mindenféle démoni szertartásokat, meg áldozatokat mutattak be, ilyeneket csináltak.
0: And I told him, I don't need you to get into the details.
1: Mondtam neki, nem kell a részletekbe belemenned.
0: I'm here to just to share with you, and I shared some of my testimony.
1: Én azért vagyok itt főleg, hogy hát elmondtam neki a bizonyságtételem egy részét.
0: And I shared a little bit about the authority of the Christ that we now serve.
1: És mutattam neki valamit a Krisztus tekintélyéről, akit szolgálunk.
0: And of the defeat of the devil.
1: És a sátán vereségéről.
0: And the authority of a believer in Christ's name.
1: És arról, hogy Krisztus nevében mekkora hatalma van a hívőnek.
0: And so that's going to end tonight. These attacks will end tonight.
1: Azt mondtam, hogy ma este vége lesz a kapcsolatodnak ezzel a dologgal.
0: I said, can I pray for you?
1: Azt megkérdeztem, imádkozhatok érted?
0: Can I exercise the authority of my Christ over this situation?
1: Gyakorolhatom az én Krisztusom hatalmát ezen a helyzeten?
0: So you're the head of the home, so we need your permission.
1: Te vagy a család feje, tehát szükségem van az engedélyedre.
0: With your permission, I can join my faith and my authority in the situation.
1: A te engedélyeddel bevethetem az én hatalmamat és hitemet ebbe a helyzetbe.
0: And so we start to pray, and his wife stops me. She says, "Oh my gosh, what's going to happen now?"
1: Elkezdtünk imádkozni, a feleség már egy kicsit megrettent, hogy mi fog most történni.
0: Our demons going to manifest.
1: Hogy a démonjaink meg fognak nyilvánulni.
0: I said, "No."
1: Ezt mondta a feleség, azt mondtam, nem.
0: She looked at me. She says, "Because you won't let them."
1: És rám nézett, azt mondta, igen, mert te nem engeded.
0: And I said, "You are absolutely right."
1: És azt mondtam, pontosan így van.
0: I'm not going to let the devil put on an Academy Award performance for you.
1: Nem fogom engedni az ördögnek, okay, hogy egy mesteri szintű bemutatót tartson neked.
0: Jesus discipled us and showed us how to deal with this. What did he deal with devils? He said, "Shut up and come out."
1: Jézus tett minket tanítványa, megmutatta nekünk, hogy kell ezt csinálni. Azt mondta, right, démon, fogd be a szádat, és gyere ki.
0: Jesus didn't let the demons manifest and carry on a conversation.
1: Jézus nem engedte, hogy a démonok megnyilvánuljanak és beszélgetésbe elegyedjenek.
0: Right? He shut them up and he drove them out.
1: Hanem befogta a szájukat és kiűzte őket.
0: I didn't explain that to this girl, but she was spiritually perceptive enough to know that without me having to explain that to her.
1: Ezt nem magyaráztam el ennek a nőnek, de ő szellemileg elég érzékeny volt arra, és jól felfogta a dolgokat, hogy tudja magától is.
0: So I prayed over him, I prayed over his wife, I prayed over the daughter.
1: Úgyhogy imádkoztam a férfiért, a feleségért, meg a kislányért.
0: I prayed over their house.
1: A házért.
0: Invoked the name of Jesus.
1: Jézus nevét hívtuk segítségül.
0: Invited the presence of the Holy Spirit.
1: Meghívtuk a Szent Szellem jelenlétét.
0: Blessed their dreams.
1: Megáldottuk az álmaikat.
0: And said good night.
1: És elköszöntünk, jó éjszakát kívántunk.
0: And I didn't hear anything for the next week.
1: És a következő héten nem hallottunk semmit.
0: And I saw my wife's friend and I said, "By the way, whatever happened?"
1: És aztán találkoztam a feleségem barátnőjével, és megkérdeztem, hogy mi történt.
0: She got so excited.
1: De és azt mondta, hogy annyira lelkes a barátnőm.
0: They haven't had another bad dream or nightmare since that night.
1: Azóta az este óta egyetlen újabb rémálmuk sem volt.
0: And they all moved to, I think, about a negative one now. They're not Christians yet, but they're going to a Bible study every week.
1: Azt gondolom, most már mínusz egynél tarthatnak, még nem keresztények, de minden héten járnak Biblia tanulmányzásra.
0: I think she's already crossed over into salvation, I believe, but he's still just a little bit not there yet.
1: Én hiszem, hogy a feleség már megtért egy kicsit, már a másik oldalon van, a férj még nem tart egészen ott.
0: Amen? That's frangelism.
1: Ez a barátság evangelizáció.
0: That's understanding a process.
1: Meg kell értenünk a folyamatot.
0: And if the Lord wants to use you in a situation that's a negative five, you're available and trained.
1: És hogyha az Úr egy olyan helyzetben akar használni, ahol mínusz ötösök vannak, te kész vagy és kiképzett arra, hogy megtedd.
0: If he wants to use you in a plus two or plus three, you're available.
1: És hogyha egy plusz kettes vagy plusz hármas esetében akar használni, arra is készen állsz.
0: So there comes a point where we move from into salvation and a person makes a decision that changes his life forever.
1: Tehát akkor eljutunk addig a pillanatig, amikor az illető üdvösséget nyer, és örökre megváltozik az élete.
0: And I call that regeneration. We step from death to life.
1: Ezt újjáteremtésnek hívom, átmegyünk a halálból az életbe.
0: But does our responsibility for our world end there?
1: De vajon véget ér a felelősségünk a világunk iránt ezen a ponton?
0: Absolutely not.
1: Egyáltalán nem.
0: Because from there we need to move them from salvation, from the cross, we need to move them into plus one.
1: Mert akkor az embereket a kereszttől, a megtéréstől el kell vinnünk a plusz egyig.
0: I believe the very first thing we need to work on is to move them into godly fellowship.
1: Hiszem, hogy legelőször Isten szerinti közösségbe kell őket helyeznünk.
0: If we can't get them into maybe our local church, we get into a small group or a Bible study, we got to get them into a healthy environment.
1: Hogyha nem tudjuk őket egy helyi gyülekezetbe bevinni, akkor legalább egy biblia tanulmányozó csoportba, egy kisebb csoportba, egy egészséges közegbe.
0: And in the process they begin to start separating from the unholy things all around them in their life.
1: És akkor ebben a folyamatban kezdenek leválasztódni azokról a szentségtelen dolgokról, amik ott vannak az életükben.
0: Right? And this is where the disciple we call discipleship really begins to move forward with momentum.
1: És ilyenkor kezd igazán lendülettel beindulni a tanítvánnyá válás.
0: Because like most of us, when we come to Christ with a lot of baggage.
1: Mert legtöbben úgy jövünk Krisztushoz, hogy nagyon sok cucc van nálunk, puttonyunk van.
0: Lot of hurts.
1: Nagyon sok fájdalom.
0: Lot of misconceptions.
1: Sok téves elképzelés.
0: We still believe many lies.
1: Még mindig sok hazugságot hiszünk.
0: And we are still tied to the world through ungodly relationships of different kinds.
1: És mindig, még mindig tele van a világunk nem Isten szerinti kapcsolatokkal, mindenfélékkel.
0: That's why the Bible is so emphatic about us not forsaking the assembly of ourselves together as a body, as believers.
1: Ezért hangsúlyozza a Biblia annyira azt, hogy ne hagyjuk el a hívők összegyülekezését.
0: Amen. I struggled with this for many months until I finally made a decision. I must move from the cross to number one to plus one. I need to start moving into godly fellowship. I was afraid of it.
1: Én néhány hónapig tartott, mire eljutottam idáig, hogy a megtéréstől a plusz egyig eljutottam, hogy elmegyek egy Isten szerinti közösségbe, mert őszintén szólva féltem tőle.
0: Some of my friends invited me to a church, to their church service.
1: Néhány barátom meghívott a gyülekezetükbe Isten tiszteletre.
0: And I walked in the back door and the worship had already started.
1: Bementem a hátsó ajtón, a dicsőítés már elkezdődött.
0: And here I saw half the room singing with their hands in the air.
1: És látom, hogy az emberek ott a teremben énekelnek, a kezük a magasban.
0: I almost turned around and ran for fear.
1: Majdnem sarkon fordultam és elrohantam ijedtemben.
0: Right?
1: Így van.
0: You see, I had not seen this before. This is a whole new thing for me.
1: Ilyet még nem láttam korábban, az egész annyira új volt nekem.
0: If I had come myself, I would have surely have left.
1: Hogyha egyedül mentem oda biztos elmentem volna.
0: But I didn't come by myself.
1: De nem egyedül mentem.
0: I had a couple friends that grabbed me by my hand and they took me to church.
1: Néhány barátom kézen fogott és elvitt a gyülekezetbe.
0: And they said, don't be afraid.
1: És mondták, ne félj.
0: And they explained things to me.
1: És elmagyarázták nekem a dolgokat.
0: And I had lots of questions.
1: Sok kérdésem volt, ugye?
0: Right? That's discipleship.
1: Ez a tanítványá tevés.
0: That's how you move someone to step one.
1: Így kell valakit a plusz egyig, az első lépésig.
0: To how they think.
1: Eljuttatni, meg kell értenünk, hogy gondolkodnak ők.
0: We don't forget how we were the exact same way, many of
1: us. Nem szabad elfelejtenünk sokaknak, hogy mi ugyanolyanek voltunk, így van.
0: And so we're sensitive to that.
1: Tehát érzékenynek kell lennünk erre.
0: As we move them from step one, we move them to step two, and we start moving them again into discipleship.
1: Tehát ahogy a plusz egytől eljutunk a plusz kettőig, a teljes gőzzel beindul a tanítványá válás.
0: We start to teach them how to study the scriptures.
1: Kezdjük őket tanítani, hogyan tanulmányozzák a Bibliát.
0: And begin to renew their minds. And begin renewing their minds with God.
1: Kezdjük megújítani az elméjüket Isten beszédével.
0: So I'm going to tell someone, no, please, please, please, don't start with the book of Revelation.
1: Tehát mindig azt mondom, könyörgöm, kérlek, esetem, ne a jelenésekkel kezdjen.
0: That's what I did. That's what I did.
1: Hiszen én azzal kezdtem.
0: It didn't help me.
1: De nem segített sokat.
0: I said, no, I want you to begin with the book of John.
1: Azt mondtam, nem, kezd a János evangéliumával.
0: And as you go through this, you start writing down your questions.
1: És ahogy olvasol, mindig írd fel a kérdéseidet.
0: And whenever we get together, I want to hear your questions.
1: És amikor összejövünk hetente mondjuk egyszer, szeretném hallani a kérdéseket.
0: And if I can't answer your questions, I'm going to find someone that can.
1: És hogyha én nem tudok válaszolni, majd találok valakit, aki tud.
0: Google. Who is the beast of the book of Revelation?
1: Ki a fene van a jelenések könyvében?
0: I'm kind of kidding, but kind of not. There are tremendous resources on the internet today.
1: Részben viccelek, de részben nem, hiszen az interneten fantasztikus forrásokat találunk manapság.
0: I believe God is equipping his end time saints before his imminent return.
1: Én hiszem, hogy Isten az ő utolsó időkbeli szentjeit képzi erősen az ő közvetlen visszatérése előtt.
0: I believe more people will come to Christ before the Lord's return than we have seen ever.
1: Én hiszem, hogy most az Úr visszajövetele előtt többen jönnek majd Krisztusból, hoz, mint valaha korábban.
0: I believe the Lord is going to come, I believe the wickedness will become even wickeder.
1: Én hiszem azt is, hogy a gonoszak gonoszabbak lesznek.
0: But I don't believe all the world is wicked. I believe there's many, many, many people that have a heart for God if they simply hear the good news.
1: De én hiszem, hogy nem az egész világ gonosz, hanem nagyon-nagyon sok ember van, aki kész a jó hír meghallására, olyan a szíve.
0: So we begin to teach them how to develop a prayer life, and these are some of the things that Polly will talk more about tomorrow.
1: Tehát kezdjük tanítani őket az ima élet kifejlesztésére. Néhány ilyen dologról Polly fog holnap beszélni.
0: And a very important thing is I teach them how to effectively communicate with their world of relationships, their friends.
1: És nagyon fontos, hogy azt is megtanítsuk nekik, hogy hogyan beszéljenek az ő barátaikkal, az ő világukban lévőkkel.
0: You know why?
1: Tudjátok miért?
0: Because initially they're the most zealous.
1: Hiszen kezdetben ők lelkesebbek.
0: The most foolish.
1: Ők a legbolondabbak.
0: The most untrained.
1: A legképzetlenebbek.
0: The most unknowledgeable of scripture.
1: És ők ismerik legkevésbé a Bibliát.
0: So they have no wisdom but great zeal.
1: Úgyhogy nagyon lelkesek, de egyáltalán nem bölcsek.
0: And in the first six months that someone comes to Christ, they are the most evangelistically potent that they will be for the rest of their life.
1: És az emberek a megtéréseket követő hat hónapon belül a leghatékonyabbak, leginkább hajlamosak az evangelizálásra az életük további részével összevetve.
0: Right?
1: Így van.
0: Because all of their friends and relatives and neighbors.
1: Hiszen minden szomszédjuk, rokonjuk és barátjuk.
0: Knew what they were before.
1: Tudja, hogy milyenek voltak korábban.
0: And they see the change today.
1: És látják, hogy mára milyenné lettek.
0: And they can't explain it.
1: És nem tudják, hogy miért történt ez.
0: You could try to deny it.
1: Megpróbálhatod tagadni.
0: You may not like it.
1: Talán nem tetszik.
0: But you can't deny it.
1: De nem tagadhatod.
0: Like the blind man, he says, I can tell you only this. I was blind, but now I see.
1: Azt mondta ugye a volt vak ember is, hogy én nem tudom, hogy hogy van ez a dolog, de azt tudom, hogy vak voltam, és most már látok.
0: And all of the wisdom of the Pharisees and the Sadducees and the scribes couldn't do anything about that testimony.
1: És a farizeusok és szaduceusok és írástudók összes bölcsessége is érve nem tudott mit kezdeni ezzel a ténnyel.
0: The woman at the well believes and runs back and she brings her entire village to Christ.
1: Az asszony a kútnál hitre jut és utána az egész falubeli népet kihozza Krisztushoz.
0: But I found that's only true for about the first six months to a year.
1: De én azt találtam, hogy ez a megtérés követően körülbelül fél vagy egy éven belülig érvényes.
0: After that, things start returning back to normal, and the convicting power of the Holy Spirit can't work the testimony the same way.
1: Azután már kezdenek a dolgok visszatérni a rendes kerékvágásba, és a Szent Szellem meggyőző ereje már nem tud olyan módon működni.
0: And that's how we see everyone very quickly coming to the Lord and his disciples. Jesus would win one brother to the Lord, who would bring the other brother to the Lord, and pairs of brothers and families were coming to Christ. Rapidly.
1: És azt látjuk, hogy amikor Jézushoz odament valaki tanítványává vált, akkor nagyon gyorsan hozta az egyik testvérét, a másik testvérét, a barátait kettesével.
0: And it's our job as disciples to train and prepare them to be effective in that very critical time.
1: És nekünk tanítványoknak az a dolgunk, hogy képezzük a megtérteket arra, hogy ebben a nagyon döntő fontosságú időszakban jól csinálják a dolgukat.
0: Does that make sense?
1: Érthető?
0: See, only you can do that in your world.
1: A te világodban ezt csak te csinálhatod meg.
0: And it's your job.
1: És az a te dolgod.
0: It's your Christ-given mission.
1: Krisztus neked adta ezt a küldetést.
0: From minus two, we move to minus three, plus three, I'm sorry, and we begin to help these young people, young believers in the first tests of their faith.
1: A plusz kettőből aztán megyünk a plusz három felé, és segítjük a friss hívőket az első hitpróbákban.
0: What I found in my experience of seeing hundreds of people come to Christ,
1: én azt tapasztaltam, hogy amikor láttam, hogy több százan Krisztushoz jöttek,
0: almost all of them have a critical test of their faith in the first year.
1: Az első éven belül a megtérést követően mindegyiküknek szinte volt egy döntő fontosságú hitpróbája.
0: The enemy takes that critical time and he will always make a drive and an attack, an attempt to take them out right at the very beginning.
1: Az ördög ebben a nagyon döntő fontosságú időszakban mindig megpróbálja megragadni a lehetőséget, hogy egy nagyon erős csábítással, kísértéssel, próbával kiüsse őket így az elején.
0: I had one brother of mine who was a negative five. One friend of mine. I worked with him. Associate.
1: Volt egy munkatársam, aki egy mínusz ötös volt.
0: I prayed him all the way through to salvation.
1: Elimádkoztam őt a megtérésig.
0: And in the after salvation, in the first few months, we had a conference in Germany, and I said, I want you to come to this Bible conference with me.
1: És az pár hónappal a megtérése után volt Németországban egy konferencia, keresztény konferencia, elhívtam őt, hogy jöjjön el velem.
0: And he said, okay.
1: Azt mondta, jó.
0: But in the next couple months before the conference, he started to fall, came under attack.
1: De a konferenciát megelőző utolsó hónapokban nagyon komoly támadások alá került.
0: And as we got closer, I called him up and said, okay, are you ready to go? The conference is in a week.
1: És ahogy már közelebb jött az időpont, felhívtam telefonon, na készen állsz, jössz egy hét múlva konferencia.
0: Yeah, you know, I don't know if I really can make it. I don't think I'm going to be able to go.
1: Ó, hát nem is tudom igazán. Tulajdonképpen lehet, hogy nem is tudok elmenni.
0: I said, no, John, you're going to go.
1: Azt mondtam, John, te eljössz.
0: This is critical. It's too important for you not to go.
1: Ez túl fontos ahhoz a számodra, hogy ne gyere el. El kell, hogy gyere.
0: I am coming for you Saturday morning, such and such a time, be ready.
1: Szombat reggel ekkor és ekkor a házadnál leszek, legyél kész.
0: I showed up that morning.
1: Oda mentem aznap reggel.
0: There was smoke in his apartment.
1: A lakásban cigi füst volt.
0: He was drinking too much, and he made some cookies and burned some cookies.
1: Túl sokat ivott a barátom, néhány sütit megégetett.
0: And he was laying on the couch half drunk.
1: És félig részegen ott hevert az ágyon.
0: And I said to myself, God, what do I do?
1: És azt mondtam magamnak, Uram, mit csináljak?
0: We're going.
1: Na, megyünk.
0: And I took him to the conference.
1: És elvittem a konferenciára.
0: The Lord touched him.
1: Az Úr megérintette.
0: Baptized him in the Holy Spirit.
1: Bemerítette Szent Szellemben.
0: He met his wife on that
1: és azon a konferencián találkozott a leendő feleségével.
0: 20 years later, he's still serving God.
1: 20 évvel később még mindig Isten szolgálja.
0: That's discipleship.
1: Ez a tanítványság.
0: Will offenses come?
1: Amikor jönnek a sértődések, botránkozások, jönnek.
0: Right? Will tests come?
1: Jönnek próbák.
0: Blessed is the young believer who has someone standing by his side.
1: Áldott az a fiatal hívő, aki mellett áll valaki ilyen helyzetekben.
0: And unless you're a baby Christian, if you're the least bit mature, you are that person.
1: És hogyha nem vagy egy csecsemő keresztény, ha már egy pici érettség van benned, akkor te vagy az, aki ott álljon.
0: Number 4, we lead them into maturity.
1: Plusz 4, vezessük be őket az érettségbe.
0: They begin to start bearing fruit that pleases the Father.
1: Ilyenkor kezdenek az atyának tetsző gyümölcsöt teremni.
0: We teach them to love as Christ loved us.
1: Tanítjuk őket, hogy szeressenek úgy, ahogy Krisztus szeretett minket.
0: We teach them what lordship means.
1: Megtanítjuk őket, mi az, hogy Jézus Úr.
0: We teach them what obedience means.
1: Mit jelent az engedelmesség?
0: We teach them to walk in the light as He is in the light.
1: Tanítjuk őket, hogy járjanak a világosságban, ahogy Isten a világosságban van.
0: Amen? And then number 5, we eventually bring them into a place where we train leaders to multiply themselves and be leaders.
1: És a plusz 5-nél már vezetőket képezünk, akik képesek lesznek arra, hogy további vezetőket képezzenek.
0: 2 Timothy 2:2, Paul says, go out, find faithful men, teach them like I've taught you, and then teach them to go do the same.
1: 2 Timóteus 2:2, Pál azt mondja Timóteusnak, hogy találj hűséges embereket, hív embereket, és tanítsd őket arra, hogy ugyanúgy vezetőké váljanak, ahogy én tanítottalak téged.
0: In Titus chapter 2, Paul speaking to Titus.
1: Titus 2-ben Pál szól Titushoz.
0: Says, likewise, you older women, be reverent in the way that you live.
1: Azt mondja, hasonlóképpen ti idősebb asszonyok, tiszteletreméltóan éljetek.
0: Be able to teach what is good.
1: És tudjátok tanítani, mi a jó.
0: And train up the younger women on how to love their husbands and their children.
1: És tanítsátok a fiatalabb nőket, hogy hogyan szeressék a férjüket és a gyerekeiket.
0: Amen?
1: Amen.
0: Do we have any older women here?
1: Vannak
0: not just physically, but spiritually?
1: Idősebb asszonyok, akik nem csak fizikailag idősebbek, hanem szellemileg is.
0: As I understand that, that's a commandment from Christ to you.
1: Én úgy érzem, hogy Krisztus ezt parancsolja nektek.
0: Commandment.
1: Ez nem egy javaslat, hanem egy parancs.
0: You're commanded by the King to go out and to teach younger women, younger than yourself, physically, spiritually, teach them how to be a godly woman, a godly mother.
1: Isten kiküld téged arra, hogy menj el, keres náladnál fiatalabb, fizikailag és szellemileg ifjabb asszonyokat, és tanítsd őket, hogy hogyan kell a családjukban forgolódni.
0: Amen?
1: Amen.
0: So that moves us now through the whole spectrum.
1: Tehát ilyen módon már a skálának az egész hosszát végig jártuk.
0: And I believe that the Lord desires us to train for this process.
1: Én hiszem, hogy az Úrnak az a vágya, hogy mi erre a folyamatra tanuljunk ki.
0: So that the Lord himself can select us for any mission he might have at hand.
1: Hogy az Úr kiválasztasson minket bármelyik feladatra, minusz 5-től plusz 5-ig, ami épp a kezünk ügyében van.
0: Amen? No matter what the mission is.
1: Teljesen mindegy, mi a feladat.
0: Paul is ready for the mission.
1: Paul készen áll a feladatra.
0: Give it to France, he'll make it happen.
1: Adjátok a feladatot Francnak, ő megvalósítja.
0: That's how we're all to live.
1: Így kell élnünk.
0: Amen? I'll close with just these last thoughts as I think about the last week.
1: Ezekkel az utolsó gondolatokkal fejezem be, hogy az elmúlt hétre gondolok.
0: The other day I had some of my immediate family visiting my home.
1: Egyik nap az egyik családtagunk, rokonunk volt nálunk látogatóban.
0: I invited him for hamburgers.
1: Hamburgerezni hívtuk meg.
0: American style.
1: Ilyen amerikai hamburgerre.
0: Exquisite.
1: Kiváló.
0: And I invited him up so we can watch some videos that I brought back from America called The Planet Earth. It's on BBC. I think many of you have seen this. Excellent.
1: Tehát ilyen BBC-s videókat akartunk velük együtt megnézni, ilyen természettudományos filmeket.
0: Just a documentary showing places around the world and the amazing, amazing world of creation.
1: Tehát a világ különböző pontjain vették fel ezeket a filmeket, és a teremtett világnak egészen lenyűgöző szépségű helyeit mutatja.
0: And they show birds that are migrating thousands of miles and doing amazing things.
1: Ugye madarak vannak benne, amelyek több ezer mérföldet vándorolnak minden évben oda-vissza.
0: And I said, isn't that amazing intelligence that God the Creator has put in these
1: animals? Megdöbbentő dolgokat végeznek el, és azt mondtam, nem megdöbbentő, hogy Isten ilyen értelmet helyezett el bennük.
0: And then it shows these elephants in the Amazon.
1: Aztán ott vannak az Amazonas.
0: Congo. This elephant comes and he's digging down in this water, and he's digging down way below the water and blowing it out so that he can get to the mud that's down there.
1: Hogy az elefánt belemegy a vízbe és ás bele a vízben mélyen, hogy elérje az iszapot, ami ott van.
0: Because he needs the minerals that are in that mud.
1: Mert szüksége van azokra az ásványi anyagokra, amik abban az iszapban vannak, az emésztéséhez
0: kellene ezek,
1: hiszen a Kongó folyóban él.
0: And I said, isn't that amazing intelligence?
1: Azt mondtam a rokonomnak, nem elképesztő értelem ez.
0: See, these two guys don't believe there's even a God. Okay, but these two people I'm sharing with my family don't believe there's a God.
1: Tehát olyan emberekkel osztottam ezt meg a családomból, akik azt sem hiszik, hogy van Isten.
0: And my job isn't to say, would you please pray the sinner's prayer after me? Jesus loves you.
1: És ilyenkor nem az a feladatom, hogy azt mondjam, légy szíves, mondd el utánam a megtérés imáját, hiszen Jézus szeret téged.
0: My job is to plow the ground.
1: Hanem az a dolgom, hogy szántsam a földet.
0: Amen.
1: Amen.
0: Today, this morning,
1: ma reggel,
0: I was invited to come and speak before student leadership in the University of Maribor.
1: Mariborban meghívtak, hogy egy egyetemen a vezetőség előtt beszéljek.
0: It's a very large university, second largest in the country.
1: Ez az ország második legnagyobb egyeteme.
0: And I was invited to come and to share with all of the student leaders for all the departments.
1: És arra hívtak meg, hogy mindegyik szaknak vagy fakultásnak a diákvezetőinek tartsak egy előadást.
0: So these are the student heads over medicine and law and business and finance, all 18 different disciplines.
1: Tehát 18 különböző szak van itt, ahol orvosokat, jogászokat, üzletembereket, különböző szakmákra embereket képeznek ki.
0: And I shared my passion for their lives and their futures.
1: És ezeknek a vezetőivel beszéltem, és elmondtam, ami a szívemben ég az ő jövőjükkel kapcsolatban.
0: I talked about the opportunities in the information age.
1: Beszéltem az információs kor lehetőségeiről.
0: And how God created them for a purpose and a plan.
1: Hogy Isten egy tervel és egy céllal teremtette őket.
0: And I showed them pictures of Bill Gates and of Steve Jobs when they're the same age, you know, teenagers with beards and long hair.
1: És mutattam nekik fényképeket Bill Gatesről, meg másokról, aki nem tudom kicsoda, akik szintén, amikor az ő korukban voltak, ilyen tizenévesek voltak, szakállal, hosszú hajjal.
0: Those guys are not smarter than you.
1: És azt mondtam, ezek az emberek nem okosabbak nálatok.
0: But they think differently.
1: Csak másképp gondolkodnak.
0: And I just passionately shared with them for an hour.
1: És szenvedélyesen beszéltem hozzájuk másfél órán keresztül.
0: I shared probably 30 scriptures without everyone saying John chapter 2 verse 17.
1: Körülbelül 30 Biblia verset mondtam el nekik, anélkül, hogy a helyét emlegettem volna.
0: You see, that was a discipleship opportunity.
1: Ez egy tanítványképzési lehetőség volt.
0: The master gave me his assignment, says, I want you to go to the university, and I didn't hear voice, but that's what it was. What it was.
1: A mester adott nekem egy utasítást, hogy menjek el az egyetemre ezt megcsinálni. Nem hallható hangot hallottam, de tudtam, hogy szólt.
0: And I got up this morning, I thought to myself, what am I going to say?
1: És ma reggel felkeltem, és azt gondoltam, mit fogok mondani nekik? Nem is tudom.
0: But I went.
1: De elmentem.
0: And I came back and I was just full of the Spirit of God.
1: És amikor hazaértem, tele voltam Isten szellemével, nagyon jó volt.
0: Thank you, Lord, that you gave me an assignment in which I was able to just share some seeds.
1: Köszönöm,
0: discipleship,
1: Uram,
0: and destiny.
1: Köszönöm, Uram, hogy adtál nekem egy feladatot, és képes voltam elvetni néhány magot a rendeltetésünkről, a célunkról.
0: What a privilege.
1: Micsoda kiváltság. Így van.
0: And yesterday, I closed this. Yesterday, I was talking to someone that's a plus five.
1: Tegnap beszéltem valakivel, aki egy plusz ötös.
0: A mature leader in the body of Christ.
1: Egy érett vezető Krisztus testében.
0: And I had an excellent opportunity just to share with him. Again, so I'm not saying I'm discipling you. I'm just simply influencing for Christ.
1: És egy nagyszerű lehetőségem volt arra, hogy beszélgessek vele. Nem azt mondtam, hogy én most tanítványozlak téged, hanem egyszerűen hatást gyakoroltam rá Krisztus érdekében.
0: Sharing with him what was freely given to me in an area of revelation.
1: Elmondtam neki azt, amit én kaptam kijelentésképpen.
0: Amen. So do you see what frangelism and it really means from reaching the unlost to discipling and even raising up leaders, future leaders?
1: Tehát most már látjátok, hogy a tanítványképzés mi mindenről szól, egészen az elveszettek elérésétől az életvezetők tanítványozásáig.
0: On any given day, the Lord may give you an assignment that will move you anywhere on that spectrum.
1: És bármely napon adhat az Úr nektek olyan feladatot, hogy valaki felé ezen a skálán, aki bárhol elhelyezkedik, szolgáljatok.
0: But I have three questions as we close.
1: De most befejezésként három kérdést akarok feltenni.
0: Question number one.
1: Első.
0: Will you accept Christ's mission for your world?
1: Elfogadod azt, hogy Krisztus a saját világodhoz küld?
0: Question number two.
1: Második kérdés.
0: Will you pray that the Holy Spirit softens your heart and gives you heaven's perspective on what's really going on?
1: Imádkozol, mi fogsz azért, hogy a Szent Szellem lágyítsa meg a szívedet, és megmutassa neked az menny szempontjából, hogy igazából mi folyik itt?
0: And question number three.
1: Harmadik kérdés.
0: Will you train for the process of warfare?
1: Fogsz tanulni, hogy alkalmas legyél a harc folyamatára?
0: I just retired after 32 years in the military.
1: Én 32 év szolgálat után vonultam vissza a seregből.
0: You know how many years I was in training?
1: Tudjátok, hány éven át tanultam ezt?
0: Answer. 32
1: válaszol,
0: years.
1: Válaszol, 32 évig, igen.
0: Amen? When you're a soldier in battle, you are always training.
1: Amikor katona vagy, és csatában vagy, mindig tanulsz.
0: You never know it all.
1: Soha nem tudsz mindent.
0: You're never totally prepared.
1: Soha nem vagy teljesen felkészült.
0: You're always developing your skills.
1: Mindig fejlesztened kell a készségeidet.
0: And if that's true in the natural world all around us, how much more so that be for the spiritual weight in the spiritual glory and the spiritual realities that we embrace as believers.
1: És hogyha ez ennyire igaz a földi világban, akkor mennyire igaz a minket körülvevő dicsőség és erőteljes szellemi világban?
0: You can say amen, let's stand to our feet.
1: Hogyha tudtok erre ámen mondani, álljatok fel.
0: Amen.
1: Amen.
0: As we said, tomorrow we'll begin in really much more practical detail looking at discipleship, fathering.
1: Ahogy már mondtuk, holnap délelőtt elkezdjük részletesebben megvizsgálni a tanítványképzés és egyeseg témáját.
0: But hopefully now in these first two sessions we've laid again that foundation that we can now build upon.
1: De remélhetőleg ebben az első két tanításban le tudtuk fektetni azt az alapot, amire most újra tudunk építeni.
0: And let's just close in prayer. Father God,
1: fejezzük be imával, Atyánk Istenünk.
0: You've heard every heart in this room.
1: Te hallottál minden szívet ebben a teremben.
0: You've heard those that have said yes to question one.
1: Hallottad azokat, akik igent mondtak az első kérdésre.
0: You heard those that have said yes to question two.
1: Azokat is, akik igent mondtak a másodikra.
0: And you've heard those that have said yes to question three.
1: És azokat is, akik a harmadikra mondtak igent.
0: Now that's where it begins. Now we must look to you, Holy Spirit, to begin your work in us.
1: Itt kezdődik a folyamat, Uram, és most rád nézünk, Szent Szellem, hogy kezdj el dolgozni bennünk.
0: To train them up, to train us up in the art of spiritual war.
1: Hogy képezz ki minket a szellemi harcban.
0: To give us your burden for the lost.
1: Hogy add nekünk a te terhedet az elveszettek iránt.
0: And your passion to raise up the next generation of laborers in the vineyard.
1: És a te szenvedélyedet, hogy amivel te ki akarod képezni a következő nemzedék vezetőit a szőlőben.
0: For the harvest is truly great, but the laborers are few.
1: Hiszen valóban nagyon sok az aratnivaló és kevés a munkás.
0: And now, Holy Spirit, I pray that you would touch every person here tonight
1: most
0: with your presence and power.
1: Most Szent Szellem, imádkozom, hogy ebben a teremben minden jelenlevőt érints meg a te erőddel, jelenléteddel ma este.
0: And I pray that these are just not words spoken.
1: Imádkozom, hogy ne csak szavak hangozzanak itt el.
0: But these are your truths that are conveyed and imparted into each heart here tonight.
1: Hanem a te igazságod jusson el minden szívbe ma este.
0: I ask it in Jesus' name.
1: Ezt Jézus nevében kérem.
0: And so I have every confidence.
1: Úgyhogy nagyon magabiztos.
2: Elhangzott a Tanítványképzés című tanítássorozat második része, melyben Darko Kreiner tanított.
3: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
4: Növekedjünk Hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Sziasztok! Én ahogy imádkoztam ugye a mai nappal kapcsolatban, két dolog jött fel bennem, és igazából két kérdés. De igazából egy mondat, vagy egy főcímet adtam neki, a hit és Isten királysága. Amikor engem nagyon megérintett, amikor itt volt közöttünk Drew, és Isten királyságáról beszélt, és igazából elhangzott, és visszaemlékeztem, hogy nagyon sok mindent az ő szájából, ahogy ő beszélt, visszaemlékeztem, hogy én ezt már hallottam 10 évvel ezelőtt. Én ezt már hallottam 15 évvel ezelőtt. És voltak benne új kijelentések, amik megérintettek. Viszont egy másik oldalról meg egy hála is felmerült a szívembe, hogy sokan nem tudják ezt elmondani, akik mondjuk nem jártak ebbe a közösségbe, hogy mondjuk ezt hallották volna. Vagy hogyha nem ebbe a közösségbe járnak, de hogy elmondhatják azt, hogy az is egy ajándék, hogyha valaki a hitről és Isten királyságáról hall, mert ez egy új dimenzióba helyezi a dolgokat. Istennek a Szent Szelleme egy nagyobb mértékben tud kijelentést adni az ő népe számára. És ahogy így imádkoztam, így föltettem így Istennek, hogy szeretném ezt jobban megérteni, és föltettem azt a kérdést, hogy Isten, akkor próbáld meg nekem így jobban megmutatni, hogy mit is jelent igazán a hit, vagy mit is jelent igazából a te királyságod. És ezzel kapcsolatban szerettem volna pár rövid kijelentést így megosztani veletek. Szóval, mi a hit? Ezt tudjátok, a Zsidó 11.1-ben Károl is úgy van írva, hogy a hit pedig a reménylet dolgok, valóság és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ezt egyszerűbben is felolvasnám. Hinni pedig azt jelenti, hogy bizonyosak vagyunk abban, amit remélünk. Aki hisz valamiben, az meg van győződve arról, hogy az a dolog valóságosan létezik, annak ellenére, hogy nem látja. Ez a hit. Kicsit tovább mennék ezzel kapcsolatban, és így feltettem azt a kérdést az atyának, hogy oké, sokszor hallottam már, hogy ez a hit, hogy nem látlak, de ragaszkodom hozzád, nem látlak, de kapaszkodom beléd, nem látlak, de elhiszem azt, amit leírtál, elhiszem azt, amit mondtál. De mi ennek a célja? És tök jó, hogy az 1 Péter 1.9-ben ezt megtaláltam, hogy elérve a hitünk célját, a lelkünk üdvösségét, pont. Szóval a hitünknek a célja az, hogy mindannyian üdvösséget szerezzünk. Itt majd össze fogom párosítani egy kicsit. Ugye a Drew beszélt arról, hogy mi Isten királyság, és mi Isten királyságának a célja. Ő pont azt domborította ki, hogy Isten királyságának a elsősorban, nem az elsődleges célja, nem az üdvösség. Viszont itt a Péter levélben meg a hit, hogy hogyan kapcsolódik össze a hit és a királyság, hogy a hitnek pont az a célja, hogy az üdvösségünk meglegyen, és hogyha megvan az üdvösségünk, akkor a királyságba, már nem ez az elsődleges cél, mert ez már a miénk, ez már a rendelkezésünkre áll, de hogy ez meglegyen számunkra. Róma 1.17-ben azt olvassuk, ezt is jól ismeritek, hogy az igaz ember hitből él. Ezt megnéztem, hogy ott az igaz szó az azt jelenti, hogy az igaz ember, hogy Isten jogrendjéhez igazodó, megigazult ember hitből él, és ez a hitből él, az pedig hitben éli az életét, és a hit élteti, a hit motiválja az embert. Tehát az igaz ember hitből él, az Isten jogrendjéhez igazodó ember, aki üdvösséget szerzett, úgy végzi az életét, úgy csinálja az ő dolgait, hogy az Isten dicsőségére legyen, mert motiválja az a kapcsolat és az az állapot, amit Istennel tölthet. Nekem ez egy nagyon erőteljes kijelentés volt. És ami viszont leginkább most így betalált a hittel kapcsolatba, nem csak az, ami, tehát amit már korábban is tudtunk, vagy tudtam, így a tulajdoni lap, láthatatlan dolgokról való meggyőződés, az ő személyéről való kijelentés, az pedig, ami általált engem most nagyon, az az Efézus 2.8, ami így szól. Mert egyedül Isten kegyelme tette lehetővé, hogy higgyetek, hogy hitetek, által üdvösségre jussatok. Ez nem a ti érdemetek, hanem egyedül Isten ajándéka. Így szól, ez az Efézus 2.8. Amit én megértettem, és ami most így nagyon szíven talált, hogy a hit az egy isteni ajándék állapot. Az, hogy nekem hitem van, az nem csak egy döntés, amikor valaki elmondja a megtérő imát, vagy hangsúlyozzuk, hogy igen, ez nem csak egy utána mondtunk valamit. Sőt, nem is csak az, hogy szívből legyen, mert hogy mondjuk, hogy szívből legyen, meg hogy a fú a gyümölcsei legyenek, hanem ez a hit, ez nem csak egy pont az életünkben, hanem ez egy folyamat, ez egy állapot az életünkben. És az, hogy én képes vagyok hinni az atyában, képes vagyok hinni a fiúban, nem csak az én döntési pillanatomban, amikor én kijelentést kaptam, hogy hú, Jézus vére megváltott, és akkor minden rózsaszín, hanem amikor jönnek a problémák, jönnek a nehézségek, és én annak ellenére is tudok hinni az atyában, tudok bízni az atyában, az nem az én erőmet jelzi, nem az én kitartásomat jelzi, hanem az, hogy a hit ajándékát Isten odaadta számomra. És én ebbe az állapotba lehetek. És nekem ez kijelentés volt, hogy ha én hiszek, az nem csak egy döntés, nyilván az én döntésem is kell hozzá, de hogyha én képes vagyok hinni a helyzetünk, a helyzeteim, a helyzetem ellenére, vagy től függetlenül, az egy ajándék. Az egy isteni ajándék. Az nem egy természetes dolog. Nem egy, hú Gábor, te nagyon erős vagy, hú ez, nem is értem, hogy lehet. Nem, sokszor én se értem. De ahogy, ha így meg tudunk állni, akkor ez bizonyíték arra, hogy Isten adott nekünk valamit. Adott nekünk a szívünkbe egy ajándékot, és ez tőle van. Ez pedig a hit. Mi ennek az állapotnak, ennek az isteni ajándék állapotnak az eredménye? Amin így gondolkoztam, ugye a Zsidó 11-ben van az, hogy ugye írja a másik vagy a utána levő versek, hogy ugye de hit nélkül ugye nem lehet Istennek tetszeni. Én ezt meg szoktam úgy fordítani, hogy ez azt is jelenti, hogy Istennek tetszeni csak hittel lehetséges. Tehát én nem tudok bejönni az atyának, nem tudom élvezni az ő áldásait, soha nem fogom tudni megtapasztalni az ő szeretetét, ha én nem hiszek benne. De mégis szükségem van az ő ajándékára, amit előbb mondtam, hogy ez nem egy képesség, hanem egy tőle való ajándék állapot, hogy én tudjak neki tetszeni, az ő ajándéka kell számomra. Szóval ahhoz is, hogy én tudjak neki tetszeni, tőle kell segítséget kérnem. És ez engem nagyon megérintett. Ha viszont van nekem ilyen, van ilyen ajándék állapotom, vagy ilyen a szívem, akkor a mennyei atyát ez beindítja, és cselekvésre készteti. Szóval ő lenéz a földre, és keresi, hogy ki tud megtalálni. Keresi azt a szívet, ami nyitva van. Keresi azt a szívet, ami beadhat. Keresi azt a szívet, amit be tud indítani, amin keresztül meg tud érinteni embereket. Isten keresi a hitet. Isten keresi, hogy az ő ajándékának az állapota, az hol nyilvánul meg? Kinél nyilvánul meg? Ki az, aki kérte ezt az állapotot? Ha ebbe az ajándék állapotba lépek, akkor az ő válaszai ezek lesznek az életemre, többek között. Nem csak ez a három, most három dolgot írtam föl példának okáért. Tehát, hogyha az ő ajándék állapota számomra megvan, akkor ő így válaszol. Bízzál, a te hited megtartott téged. Ez Máté 9.22, ezt mondta Jézus a vérfolyásos asszonynak. Vagy, a te hited megtartott téged, és eredj el békességgel. Ez a Lukács 7.50, az alabásom szelencét kitöltő nőnek a példájánál van ez, amikor Jézus ezt elmondja. Harmadik. Fiam, a te bűneid meg vannak bocsátva. Márk 2.5. Ez pedig a béna, vagy gutaütött, és a négy barátjának a története. Szóval amikor Isten látja ezt az ajándék állapotot az életünkbe, vagy bárkinek az életébe, akkor ő azt mondja, hogy a te hited, a tőlem kapott ajándékod, az megtart, az megsegít, az átsegít, az fölemel, és képes leszel járni. És nem fogsz beragadni, hanem el fog indulni a lábod. Hogyha hibáztál, és rosszul érzed magad, akkor Isten fel fog szabadítani, és meg fog bocsátani. És egy új erőre fogsz kapni. Mi van akkor, hogyha még nem látom ezeket a válaszokat? Úgy érzem, hogy van hitem, úgy érzem, hogy ebben az állapotban járok, még a nehézségek ellenére is, de mégse látom. Egyáltalán milyen válaszokat kellene látnom még? Vagy Isten nem dolgozik? Gondolkoztam ilyeneken is. Mit kell akkor tennem? És itt a Máté 21.21-et szeretném felolvasni. Jézus pedig felelt és mondta a tanítványoknak. Igazán biztosak lehettek benne, hogyha van hitetek, és nem kételkedtek, akkor nem csak azt teszitek meg, ami a fügefával történt, hanem hogyha azt mondjátok például egy hegynek, hogy kelj fel, és zuhanj a tengerbe, akkor az is meg fog történni. Itt megnéztem, hogy mi a különbség, hogy pont itt is a hitről és erről az ajándék állapotról volt szó, és hogy mekkora hit kell, és hogy mi az, ami legalább egy mozdulást hoz, és ami engem itt megérintett, amit Jézus mondta, hogy igazán biztosak lehettek benne, hogyha van hitetek, és nem kételkedtek. Megnéztem ezt a szót. Nem csak a hit kell ahhoz egy ajándék állapot, hogy meglássam, hogy a hegy beleesik a tengerbe, hanem nem szabad kételkednem abba, hogy 5 perc múlva esik bele. Jó, az kicsit a Monteverest, egy kicsit nagyobb idő kell neki, hogy felemelkedjen. Ez a Vöröstenger, most fúj a szél, még várni kell egy kicsit, nem szabad kételkedni. Szóval hiába van meg az ajándék állapotom, ha azt szeretném, hogy bármilyen hegyem a tengerbe omoljon, akkor azzal kapcsolatban, amiben én hitre jutottam, az csak akkor 100%-os, hogyha azzal kapcsolatban nincs kétségem. Hogyha van kétségem, az még nem 100%-os hit. Akkor a hegy az még nem fog elmenni. És itt ez a szó, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy és nem kételkedtek, ez azt jelenti, hogy nem habozik, nem tétovázik, nem bizonytalankodik, nem vitatkozik, nem hasonul meg, és nem ítél meg. Ezeket jelenti ez a szó. Szóval, ha hiszünk, és megvan ez az Istentől kapott ajándék állapotunk, és mind a mellett pedig képesek vagyunk úgy beleállni ebben az ígéretben, amit Isten adott nekünk, hogy nem habozunk, nem tétovázunk, nem ítélkezünk, nem vitatkozunk, nem bizonytalankodunk, akkor az a hegyünk, az bele fog omlani, bele fog menni a vízbe, és el fog tűnni, és lapájá lesz, és át fogunk tudni menni, és akkor látni fogjuk a tájat. És a kérdés az, hogy hát nem tudom ti, hogy vagytok vele. Én amikor ezt így sokáig így elolvastam, így néha így, vagy amikor korábban olvastam, én nem tudom ti, hogy voltatok vele, én már átéltem olyat, hogy imádkoztam valakiért, és mondjuk nem feltétlenül gyógyult meg egyből, vagy akár magamért, és nem láttam még egyből változást. És volt olyan, emlékszem, amikor Istent, én szóltam neki, hogy Istenem, én ezt most hittem. Tehát én ebbe most komolyan hittem, hogy most meg lesz. Tehát nem az, hogy hát jó, talán vagy bejön, vagy nem, majd lesz valami. Nem, 100%-osan biztos voltam benne, úgy éreztem, hogy ez most az enyém, ez most meg lesz. De viszont nem néztem soha ennek a versnek a másik részét, hogy oké, Gábor, hogy hiszel, de bizonytalankodtál egy kicsit? Oké, Gábor, oké, hogy hiszel, oké, hogy ott van az ajándék állapot, amit én adtam neked, de haboztál? Vitatkoztál? Ítélkeztél? Ezt megtetted, Gábor? És akkor utána egy eszembe jutott, hogy hoppá. Ha ebből bármelyiket én megtettem, akkor Ez az ok, hogy nekem nem ment el az a hegy. Ez az egyik. És természetesen nem feltétlenül csak ez az egyetlen magyarázat, csak nekem ez egy ilyen opció, és ez egy ilyen lehetőség volt. Félre ne értsétek, simán lehet olyan, és a Bibliában is látunk olyat, hogy több évtizeden keresztül nem látott gyógyulást az ember, és Isten megadta neki, hogy 30 évtized múlva, vagy 30 évtized, már sok lenne, de 3 évtized múlva mondjuk meggyógyuljon. De volt olyan is, aki az egész életében nem látta meg. De mégis azt látjuk a zsidókhoz írt levélben, hogy vannak a hitnek harcosai, akik nem látták meg soha az ígéreteket, ugye, de mégis be tudták futni. Én azt gondolom, hogy Ábrahám soha nem látta meg a fizikai valóságban azt, hogy ő népek atya lesz, és nemzetek atya lesz. Ő csak a mennyből lát minket, meg azokat, akik már ott vannak. De én azt gondolom, hogy beleőrült volna a pusztai vándorlásába, hogyha nem kapott volna Istentől egy ajándék állapotot, és hogyha egy kicsit is bizonytalankodott volna, kicsit is habozott volna, kicsit is vitatkozott volna, kicsit is megítélte volna Istent, hogy kihozta abból a full extrás, padlófűtéses helyről, ahol nagyon jó street food kaját ehetett abba a korba, és ahol a higiénia is jó volt, és totál gazdagság volt természetes szinten. Isten onnan kihozta, és az egész életét egy pusztába élte le, nomád körülmények között, és nem látott meg belőle semmit. De Isten, ő kitartott az ígérete mellett, és én hiszem, hogy azért, mert Ábrahámnak nem csak a hite volt meg, hanem el tudta mondani ő is azt, hogy és azt olvasjuk is szerintem a Zsidó 11-ben, hogy egy szívében nem kételkedett. Nincs, ott is benne van az a szó, hogy nem csak hit, nem csak meg volt ez az ajándék állapot, hanem nem volt benne bizonytalankodás, nem voltak benne ezek a dolgok az ő szívében. A másik, mi lehet még ezen kívül esetleg, hogy a kételkedésen kívül, hogyha ha nem látom meg az eredményét, mégis azt gondolom a szívemben, hogy hiszem. Ez a Lukás 17:5. Igen. És mondták az apostolok az Úrnak, növeld a mi hitünket. Ugye ez az volt, amikor volt egy démonizált kisfiú, és ugye az apukájával, és nem tudták a tanítványok kiűzni azt a démont a kisgyerekből. És Jézus Krisztus meg számon kérte őket, hogy figyeljetek, mi a helyzet, és akkor, hogy nem tudtátok kiűzni, stb. És utána mondja azt, hogy ugye kérik a tanítványok, hogy ugye növeld a mi hitünket. És itt a növeld szó, az pedig azt jelenti, hogy rátesz, átad, azon felül ad, hozzátesz, gyarapít. Szóval az is lehet nekem, hogy esetleg nem, nincsen mondjuk kétségem, de nincs meg az az ajándék Istentől, nincs meg az az állapotom, hogy Isten, már belefáradtam, most nem tudok egyszerűen kérni. Amúgy szeretlek meg mindent, csak úgy, most úgy egyszerűen nem megy. Szóval ekkor Istent nyugodtan meg lehet kérni. Lehet kérni ugyanúgy, hogy ugyanúgy, ahogy ő a szükségek betöltője, ő nem csak az igényeink, vagy a hétköznapi életünknek a betöltője, nem csak úgy elsedáll, hanem ő a hitnek a betöltője is. Ő nem csak a hitnek a kezdője és a hitnek a bevégzője, hanem ő a hitnek a betöltője is. Hogyha nekünk a hit csuprunk, a hit csészénk, a hit fazekunk az kiüresedett, akkor ő azt meg tudja tölteni, és ezt kérhetjük, hogy töltse meg. Mi van akkor, hogyha nincs kételkedés, és mondjuk még van is elég, és ott állunk, hogy de atyám, nem bizonytalankodom, nem kételkedem. Én úgy gondolom, hogy a hit szintem az megvan, és amit adtál nekem ajándékállapotot, az megfelelő. Én úgy érzem, szóval, hogy ez tök jó, de csak szimplán most elfáradtam. Ugye az Abcsel 14:22-t szeretném nektek így felolvasni, ami így szól. Erősítve a tanítványok lelkét, intve, zárójelben, igen, bátorítva, hogy maradjanak meg a hitben, és nagyon sok háborúság által kell Isten királyságába bemenniük. Szóval, Isten azt mondja, olyan vicces, hogy mármint egy Jézus, hogy ugye szükséges ez a gyermeki szív, az a gyermeki hit, hogy Isten királyságába be tudjunk menni, hogy az ő részesei, vagy annak a részesei lehessünk. És viszont itt a sajnos, az új szövetségben benne van, hogy háborúság nélkül nem tudok bemenni Isten királyságába. Ez azt jelenti, hogy ez a háborúság szó, ez nem azt jelenti, hogy fegyvert kell fogni, és háborúzni kell, hanem az, hogy nyomás. Tehát Isten királyságába nyomás nélkül egyikünk sem fog tudni bekerülni. Ehhez kell a gyermeki hit, hogy amikor tudjátok, hogy feltétlenül bízol a szülődben, akkor is, hogyha nem tudod, hogy mi van, nem érted, hogy mi van, mondjuk biciklizel, mondjuk tanulsz biciklizni, és akkor hogyan tanulsz biciklizni? Engem amikor tanítottak, akkor így elmondták, hogy hogyan kell csinálni. Akkor láttam életemben először mondjuk biciklit, nem tudtam, hogy hogyan csináljam. És akkor mondták, hogy üljek rá, fogjam meg, és akkor először próbáljam meg lábbal, hogyha elestem volna, akkor korrigáltak. Szóval, hogy igazából ez van, hogy ahogy fiúként, Isten gyermekeként már az ő szellemi családjába tartozunk, és megvan ez a hitünk, ez az ajándékállapotunk, akarva akaratlanul is nyomások fognak bennünket érni. Akár kisebb, akár nagyobb mértékben. De hogy, és ez néha fáj, meg néha szomorú, hogy ez elkerülhetetlen. De hogy ezáltal, ezen keresztül is tud Isten minket változtatni, és ezen keresztül tudunk mi a királyságnak a részesei lenni. És a másik, hogy ez a, igen, itt erősítve annyira vicces, hogy direkt így megnéztem többször is, azért mondtam, hogy lelkét, mert én kapásból azt mondtam volna, hogy Pálot tovább erősítette a tanítványok szellemét, és hogy igen, és hogy intve, ott az intve szó az a bátorította őket, de így megakadtam ezen, hogy biztos azt olvastam volna már kapásból, már rutin meg az évek, hogy a tanítványok szellemét erősítette, de nem, megnéztem, ott psziché van. Tehát ott a lényeg az, hogy Pál apostol a tanítványoknak a nyomások között, amikor Isten királyságában nyomást éltünk át, ez az apostol akkor nem szellemi módon bátorította a tesókat, hanem figyelj, ő látta az érzelmeiket, látta a gondolataikat, látta a vívódásaikat. Ott nem egy nagy szellemi pluszt adott be, hanem észrevette a lelki szükségeket, hogy ha-hó, itt tökre tudjátok, amiket átadtam meg. Bennetek van a Szent Szellem. Szóval ezt így elmondja nektek, ami szükséges. De látom, hogy ti nem szellemileg szenvedtek hiányt, vagy nem szellemileg kell titeket bátorítani, hanem a lelketekben, az érzelmeitekben, a gondolatotokban, és félre ne értsétek, nem szeretném soha előrébb sorolni ezt, mert szellemi lények vagyunk, ugye van lelkünk, vannak érzelmeink, és testben élünk, szóval fontos a szellemünk, csak engem megérintett az, hogy ebben a helyzetben, hogy Isten királyságában abszolút helye van annak, hogy a nyomásokat lelki szinten, érzelmi szinten is kezeljük. Engem ez megérintett, és nekem ez kijelentés volt. És igen. Szóval ennyi röviden így a hitra, ami így bennem volt. Szóval még egyszer ez a hit, ami nekem kijelentés volt az Efézus 2:8-ból, hogy a hit az egy isteni ajándék állapot. Az nem csak egy pont volt az életünkben, hanem az, hogy ha neked most van, akkor legyen nagyon hálás érte, mert az egy kiváltság. Ha te most ebbe az állapotba lehetsz, az Istentől az egy ajándék. Mert sajnos Isten beszédében olvastuk is, hogy hitben lehet hajótörést is szenvedni. Ergo az azt jelenti, hogy ezt az állapotot el lehet veszteni. Attól, hogy én döntöttem pár évvel ezelőtt, vagy pár évtizeddel ezelőtt, ez nem automatikus. Az nem azt jelenti, hogy én már nem én írom be az életkönyvébe a nevemet, hogy figyelj, az angyalt kicsit arrébb toszogálom, hogy figyelj, elmondtam, jó, bocsánat, köszi Gábriel, kösz. És akkor Nemes Gábor Máté. Nem így történik, hanem ő írja be a nevem az életkönyvébe, és ő már tudja a pályámat, tudja az életemet, és tudja, hogy mi lesz. És ezért is nagyon fontos, hogy vigyázzunk a szívünkre, és őrizzük meg a hitünket, mert ez nem egy pont, hanem egy állapot. És hogyha meg most nincsen meg, akkor itt vannak ezek a pontok, hogy találjuk meg, érkezzünk meg ebbe az állapotba, hogy biztosítsuk azt, hogy a lelkünknek meglegyen az üdvössége, és hogy utána tovább tudjunk ugrani a királyságba. Mert Isten nem csak azt szeretné, hogy a menny sarkánál ott a sarokba ott csücsölgessünk, és akkor az úrvacsoránál az utolsó sarokba majd én is kaphatok majd abból a borból. Szóval ő nem ezt szeretné, hanem azt, hogy együtt legyünk vele a dicsőségbe és a királyságba. Na, de mi a királyság? És akkor ezt szeretném így elmondani még nektek röviden, ez pedig a Róma 14:17, ezt nagyon sokszor említettem, és már mondtuk többször, de Isten királysága nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és a Szent Szellem által való öröm. És ez engem annyira megerősít, hogy Isten királysága akármennyire nyomással teli, vagyis, tehát hogy megköveteli, hogy Isten királyságába egyre följebb és följebb tudjunk haladni, ezt nem tudjuk kizárni, ez mindig ott lesz, de a része ennek az öröm. És az öröm az mindig túl fog mutatni, mindig többlet lesz belőle, mint a szükséges rossz. Szóval értsétek jó, a nyomásokból. Istennek az öröme ezt mind meghaladja. Az ő igazsága, az ő jósága ezt mind meghaladja. Az öröme ezt mind meghaladja. És igen, és akkor itt emelném ki ezt a Biblia verset, többek között talán ez volt az egyik, amit a Drew említett, ami kijelentés volt nekem, hogy ez a Márk 1:15, hogy elközelített Isten királysága. Térjünk meg, és higgyünk az evangéliumban. Ez, amikor ő úgy elmondta, hogy Isten királysága, hogy ez elsősorban nem az üdvösségről szól, hanem ugye a Róma 12:1-2 alapján van az, hogy változtassuk meg a gondolkozásmódunkat. Hogy Isten királyságában nyomásokkal telve, de Istennek örömét fogom átélni, akkor, hogyha én hajlandó vagyok arra, hogy folyamatosan változzon az én gondolkozásmódom. És pont ezért jár mindig nyomással, mert ha nyomás nélkül soha nem fogok tudni belelépni az új borba. Akkor mindig a régi borba fogok lenni. Akkor Istennek a változását sokszor nehezítem a saját életembe, hogy megvalósuljon. Minél inkább nyitottak vagyunk arra, hogy Istennek az igazsága, az ő bele tudjon törni a szívünkbe, bele tudjon törni az agyunkba, bele tudjon törni az életünkbe, az annál jobban meg fog változtatni, annál gyorsabban meg fog tudni változtatni, és ez nem mindig kényelmes, de Isten ő jön, és Isten ő változtat. Az ő királysága hozza azt, hogy ha részesei vagyunk, akkor az, hogy megváltozzon a gondolkozásmódunk. És a másik pedig annyira jó, ugye Bernie beszélt például ugye a közösségről, de megint egy másik dolog, hogy lehet, hogy közösség nélkül kevesebb nyomást élek át, de Jézus Krisztus, és tehát, hogy úgymond egy időszakban könnyebb. De a Lukás 17:21-ben Jézus Krisztus mit mond Isten királyságára, amikor bemerítő János jött, akkor Jézus Krisztus még a legelején, szolgált elején, csak azt mondta, hogy közel van már. Itt van már. Még János ugye azt mondta, hogy majd eljön. Eljön ő. Jézus eljött, azt mondja, hogy már közel van. És utána azt mondja Lukás 17:21-ben, hogy Isten királysága, tudjátok hol van? Bennetek van, és köztetek van. Szóval annyira érdekes, hogy Jézus, ahogy egyre mélyíti a tanítványokkal, az ő családjával a kapcsolatot, megfogalmazza, hogy srácok, az én jelenlétem, az én királyságom, az már nem ott van. Vannak igen nyomások. Át fogtok élni nyomásokat, vagy átéltek nyomásokat, de átéltétek már az örömömet is, és át fogjátok élni az örömömet is, és ez mindenen túl fog menni. És az én királyságomat pedig a kapcsolatok között fogjátok megtalálni. Mindazt a nyomást, amit ugyanúgy átéltek, vagy átélhettek a kapcsolatokban, Isten királyságának az örömét, az ő erejét, az ő átformáló, változtató erejét, azt ugyanúgy az ő királyságában, a kapcsolatokban fogjuk tudni átélni, és éljük át. Bennem így ez volt. Amen.
2: Ez volt az Éjfélhez közel.
0: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.